0: jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sunshine FM.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

navigál, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd! Boom!
1: Találod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Hajdú János telefonját is vizsgálhatják az aranykonvoj ügyben. A Helsinki Bizottság szerint túl széles jogkört kapna az új vagyon visszaszerzési hivatal. Befagyasztják a polgármesteri fizetéseket. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés csütörtökön reggel. Nagy a forgalom már a Vármegye területén, a látásviszonyok kedvezőek, viszont az útviszonyokkal kapcsolatosan több útépítési munkaterület mindkét Vármegye területén. Elsőnek a 4-es számú főútvonal, tartanak a helyreállítási munkálatok a Magyar Közút részéről, és tegnap is több helyen vegyszeres gyomírtást végeztek, valamint fűnyírás, fűkaszállás. Balesetek tekintetében az elmúlt 24 órában igen sok közúti közlekedési baleset történt, főleg a 4-es számú főútvonalon gyakran fordultak elő elsőbség elmulasztásából származó balesetek, és a reggeli csúcsforgalomban több helyen bevásárlóközpontok közelében is jelentősebb forgalom növekedéssel számoljanak. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggel!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Hajdú János mobiltelefonjának tartalmát is vizsgálhatják az aranykonvoj néven ismert ügyben indult nyomozás során. A terror elhárítási központ korábbi vezetőjét jogellenes fogvatartást büntettének gyanújával hallgatták ki, miután a TEK márciusban elfogott 7 ukrán állampolgárt és lefoglalt több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. A Telex információi szerint az ügyészek azért kérték el Hajdú telefonját, mert tanúvallomások alapján felmerült, hogy az érintett időszakban többször is telefonon beszélt Orbán Viktorral. Hajdú János vallomást tett, de a gyanúsítás ellen panasszal ért, és nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. Az ügyben a pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás is folyamatban van. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal a jelenlegi törvénytervezet alapján. A jogvédő szervezet üdvözli, hogy a kormány társadalmi egyeztetést folytat a javaslatról, ugyanakkor hiányolja a hatósági eljárások jogállami garanciáit. Álláspontjuk szerint problémás, hogy a tervezet kivonná a hivatal döntéseit a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, miközben a szervezet széles jogosítványokat kapna a közvagyon felhasználásának vizsgálatára. A Helsinki Bizottság pontosabb szabályokat kér arra, kiket érinthet a közvagyonvédelmi vizsgálat, és milyen feltételekkel vonhatók állami felügyelet alá magáncégek. Javasolják egy önálló emberi jogi felelős kinevezését is. Megszavazta az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztását. A keddi rendkívüli ülésen 136 igen és 50 nem szavazattal fogadták el a módosítást. A döntés alapján a legtöbb polgármester illetménye változatlan marad, ugyanakkor megszűnik a havi költségtérítésük, amely eddig a fizetésük 15%-a volt. A vármegyei közgyűlési elnök illetménye viszont csökken, a korábbi 4-szeres szorzó helyett 2-szeres szorzóval számolják majd a juttatásokat. Így a fizetésük a 2024-es átlagbér alapján havi bruttó 1.334.000 forint körül alakulhat. A módosítás indoklása szerint a cél a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a nemzetgazdasági érdekek érvényesítése. Csütörtökön Magyarországra érkezik a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdításának ügyében. Az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó testületét maga Súlyog Tamás kereste meg, miután a Magyar Péter vezette kormányalkotmánymódosításra kezdeményezte a leváltását. A bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. Egyelőre nem közölték, hogy a testület magyarországi látogatása során pontosan kikkel tárgyal majd. A köztársasági elnöki hivatal ugyanakkor megerősítette, hogy Súlyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. Magyar Péter korábban többször is lemondásra szólította fel az államfőt, Súlyog Tamás viszont jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. Első fokon elítélte a nyíregyházi járás bíróság azt a férfit, aki a bíróság szerint Nyíregyházán 4, az ország más részein pedig további 13 lakást bérelt prostitúciós tevékenység céljára. Az ítélet alapján a vádlott 2021-től bérelte az ingatlanokat, a tulajdonosok előtt azonban eltitkolta a valódi célt. A lakásokat nőknek adta tovább használatra, akiknek naponta 12-15 ezer forint közötti összeget kellett fizetniük. A bíróság szerint a férfi 2021 végétől 2023. januári elfogásáig több mint 37 millió forint jövedelemhez juthatott. Bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése miatt 2 év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztették. Az ítélet nem jogerős. Jó ütemben halad a városi stadion környezetének átfogó fejlesztése Nyíregyházán, a munkálatok várhatóan augusztus elejére fejeződnek be. A beruházás részeként közel 180 új vagy megújuló parkolóhely készül, emellett korszerűsítették a közműveket is. Elkészült az ivóvíz hálózat átépítése, kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat fejlesztése is megtörtént 28 új kandelláberrel. Jelenleg a térkövezés, a tereprendezés, valamint az aszfaltozás előkészítése zajlik. A félbejárat előtti útszakasz új burkolatot kap, a környék közlekedését pedig egy kapcsolódó csomópont fejlesztés is segíti majd. A parkosítás sem marad el, új zöld felületeket, cserjéket, évelő növényeket és sorfákat is telepítenek. Elindult az igazi strandszezon Nyíregyházán, a hétvégi kánikulában pedig rekordszámú vendég kereste fel a város fürdőit. Az Aquarius élmény és parkfürdő, valamint a tófürdő összesen közel 11 ezer látogatót fogadott. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT szerint a tófürdő víz az elmúlt napok hűsége miatt már megközelítette a 30 fokot, így sokan választották a szabadtéri strandolást. A nyári szezonban több programmal is készülnek, hétköznap délelőttönként gyerekprogramok, játékos vízes animációk, aquafitness és vízi zumba is várja a vendégeket. Július 4-től elindulnak az éjszakai fürdőzések és a szaunaestek is, két hetente szombaton DJ-vel és élőzenés fellépésekkel. Továbbra sincs döntés a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér gyorsvasúti kapcsolatának megépítéséről, pedig a beruházás Nyíregyháza számára is fontos lenne. A tervek szerint a kelet-magyarországi fővonalakon közlekedő vonatok, így a Nyíregyházáról induló és odaérkező intercity járatok is megállhatnának a repülőtérnél kialakítandó új vasútállomáson. Ez azt jelenteni, hogy a nyírségi utasok Budapesten átszállás vagy külön buszjárat nélkül közvetlenül juthatnának el a terminálhoz. A Népszava információ is szerint már március óta nem született döntés a projektre kiírt pályázatról. A közlekedési és beruházási minisztérium pedig azt közölte, jelenleg még a pályázatok értékelésének előkészítése zajlik. 76 nyíregyházi kisdiák tölthetett el egy hetet a Balaton partján a Városszigligeti gyermeküdülőjében. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium Szabó Lőrinc tagintézményének, valamint a Nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola és óvoda tanulói kirándulásokkal, strandolással és közös programokkal gazdagodtak. A táborozók ellátogattak a sárvári élményfürdőbe, a Sümegi Várba, ahol lovagi tornát is láthattak, valamint a kesthelyi Festetics kastélyba is. A módosított határidőre sem fejeződött be a debreceni Faragtár utcai felüljáró lezárt lépcsőjének javítása, de a munkálatok már elkezdődtek. A két érintett lépcső hónapok óta nem használható. A Magyar Közút korábbi tájékoztatása szerint a téli időjárás, az intenzív sózás és a fagyási olvadási ciklusok jelentősen rontották a beton lépcsők állapotát. A kivitelezés eredeti határideje április 30-a volt, ez később június 30-ára módosították, de a munka addig sem készült el. A helyszínen az egyik lépcsőnél már tek óta dolgoznak, a másiknál viszont csak most indult a javítás. Az új betonelemek még készülnek, ezeket várhatóan daruval emelik majd a helyükre. A két lépcső rendbetétele bruttó 6.763.000 forintba kerül. Lopás miatt indított eljárást a Berettyóújfalui rendőrkapitányság egy Pocsai tűzépen történt bűncselekmény ügyében. Sajtóinformációk szerint június 25-ére csütörtök reggelre víradóan pénzt vittek el a német tűzép és vasműszaki bolt telephelyéről. A vállalkozás vezetője megerősítette, hogy az eset valóban megtörtént, és tájékoztatása szerint az ott tartózkodó őrt megfenyegették, aki ezt követően elhagyta a helyszínt. A rendőrség annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, ezért egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást. Arról sem közöltek részleteket, hogy pontosan hogyan történt a lopás, illetve van-e már gyanúsítottja az ügynek. Csalás és személyes adattal visszaélés miatt kell felelni egy komádi férfinak, aki a Vácelin munkatársa adataival kötött televíziós előfizetést. A Beletyújfalui járás ügyészség vádirata alapján a férfi még 2021-ben egy szarvasmarha telepen végzett közös munka során szerezte meg kollégája személyes adatait. Később 2023. januárjában saját komádi otthonából interneten keresztül televíziós szolgáltatásra szerződött, de a szerződés kötéskor nem a saját, hanem munkatársa adatait és személyigazolvány számát adta meg. A számlákat nem fizették, ezért a szolgáltató a közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtási eljárást indított a sértett ellen. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a kár megtérítését indítványozta. Szerződést hosszabbított a Deac fiatal jégkoron kapusa Antek Tamás. A 22 éves hálóőr tavaly nyáron tért vissza Debrecenbe 2,5 év svédországi légióskodás után. Az előző idényben több sorozatban is bizonyíthatott. Az Esta Ligában 3 mérkőzésen kapott szerepet, ahol 90,77%-os védési hatékonysággal zárt. Az Andersen Ligában 7 találkozón 91%-ot hozott. Antek Tamás úgy fogalmazott, jól érzi magát a klubnál, motiválja, hogy saját neve velő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A következő szezonban több játék lehetőségre, minél több győzelemre, valamint sikeres debreceni szereplésre készül. Több debreceni városrészben is optikai hálózatfejlesztés végez a Magyar Telekom, a munkák miatt azonban lakossági panaszok is érkeztek. Az Akadémia és a Bán Imre utcákban nemrég kezdődött el az augusztus végéig tartó kivitelezés, több helyen munkagödrök és kábelfektetési munkák nehezítik a közlekedést. Egy helyi lakos a civil hírnek azt jelezte, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást, miközben az ingatlanok előtti munkák időnként a ki- és a bejutást is megnehezítik. A Telekom tájékoztatása szerint Debrecen számos pontján vagy indul jelentős optikai fejlesztés, amely gyorsabb és stabilabb internet kapcsolatot biztosít. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVÁK rendszerének átalakítása. A kormány közleménye szerint a cél egy világosabb, átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszer kialakítása az állami feladatok a közvagyon és a közpénzből működő intézmények felett. A kabinet az állami számvevőszék adataira hivatkozva azt írta, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került ezekhez az alapítványokhoz. A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének határideje 2026. július 31-e lehet. Jogaik és kötelezettségeik augusztus végén szállhatnak át az államra. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál hosszabb átmenet lesz, ezek 2027. augusztusában szűnhetnek meg, hogy az intézmények működése zavartalan maradjon. Felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatóját Kármán András pénzügyminiszter. Guller Zoltán 2025. március óta vezette az állami vállalatot, korábban pedig a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójaként dolgozott. A Szerencsejáték ZRT irányítását átmenetileg a gazdasági igazgató Posgai Balázs Attila látja el. A társaság tavaly több mint 1310 milliárd forintos árbevételt ért el, nyeresége pedig 49 milliárd forint volt. A döntés hátteréről a pénzügyminiszter részletes indoklás nem közölt. A vállalat az elmúlt időszakban többször is a figyelem középpontjába került a támogatási gyakorlatával és néhány cégeinek kifizetéseivel kapcsolatban. Felszámolás alá került a Dr. 24 Medicina ZRT Magyarország egyik jelentős magánegészségügyi szolgáltatója. A cégcsoport közleménye szerint az eljárás egy évekkel ezelőtti mintegy 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amelyet jogi alapon vitattak. Az álláspont szerint súlyos eljárási szabálytalanságok vezettek a felszámolás elrendeléséhez, ezért minden rendelkezésre álló jogi eszközzel fellépnek a jogszerű állapot helyreállításáért. A társaság hangsúlyozta, az ügy szerintük nem függ össze a cég fizető képességével, és a teljes követelést időközben kiegyenlítették. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és nyilvános közzétételét lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén. A tervek szerint ősz elején indul az adatok publikálása, a lakosságot és a döntéshozókat pedig érthető, összehasonlítható formában tájékoztatják majd. A miniszter szerint, amit nem mérnek, azt javítani sem lehet, ezért kórházi fertőzések valós helyzetének feltárása a betegbiztonság fontos feltétele. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az adatok nyilvánossá tétele nem a megbélyegzésről szól, hanem arról, hogy az egészségügy biztonságosabbá és átláthatóbbá váljon. Az ünnepségen több szakmai elismerést is átadtak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. 2,5 év svédországi légióskodás után tavaly nyáron tért vissza Debrecenbe Antek Tamás. A fiatal jégkoron kapus több fronton is bizonyíthatott a Deac színeiben. Az Erste Ligában 3 meccsen jutott szerephez, 90,77%-os védési hatékonysággal zárt. Az Andersen Ligában 7 összecsapáson több mint 91%-ot hozott. A 22 éves hálóőr elmondta, jól érzi magát a klubnál, mely meghosszabbította szerződését. Az EHF új klubrangsora szerint a DVSC a 17. legjobb kézilabda csapat Európában. A 162 klubnevet tartalmazó listát az elmúlt 3 szezon nemzetközi eredményei alapján állították össze. A klubrangsor megállapításához az Európai Kézilabda Szövetség versenysorozatainak legutóbbi 3 szezonját veszik alapul. A Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és az Európa Kupában elért eredmények alapján kapnak pontokat a klubok, és egy bónuszrendszer is befolyásolja a sorrendet. A részvételért például eleve jár bónuszpont, csak úgy, mint a csoportban elért helyezésért, illetve azt is különböző pontszámmal jutalmazzák, hogy a kieséses szakaszban meddig jut el egy csapat. Ez alapján nem meglepő, hogy a lista élén az elmúlt 3 BL kiírásból 2 megnyerő győri Audi Eto KCL, míg a második az idei győztes francia Metz, a harmadik pedig a dán Team Esbjerg. A 2020-as szezonban érkezett Magyarországra Nations Cup Hungary országúti ifjúsági kerékpáros világkupa. A Covid idején sorban törölték a versenyeket, Magyarország viszont felvállalta, hogy megrendezi az eseményt, melyet a Nemzetközi Szövetség is nagyra értékelt. Idén 7. alkalommal lesz házigazda a megye, augusztus 13-án és 14-én rendezik a kétnapos versenyt. A korábbiakkal ellentétben viszont most nem lesz egyenként indításos futam Nyíregyháza belvárosában. 21 ország adta le eddig nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Pénteken térségünkben egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő, a napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg. Kellemes nyári időben lesz részünk a folytatásban, ugyanakkor nő az infarktus és a sztrók esélye. Vigyázzunk magunkra és egymásra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Képzeld el, az van ráírva, úgy mentettem el a fájnevet, hogy UFO. Ugyanis egy ilyen nagyon erősen fénylő égitestet láttam, és a kamerával amennyire csak lehetett rázumoltam, és úgy elkezdett pulzálni. Nyilván ez a valószínűleg a fénynek, vagy a csillagnak a hatása, tehát semmi köze hozzá, de ilyen rombusz alakú volt az egész, ahogy pulzált, és baromi jól mutat a felvételen, mint hogyha egy UFO lenne. Biztos, hogy nem az, mert ott volt napokig, és meg sem moccant, tehát valószínűleg valami. Egy csillagász kapásból így a fejes, te idióta, hát az a Vénusz volt, vagy valamelyik.
2: Egyébként az, hogy az UFO-k létezése nagyon sok mindenre magyarázat lehetne, akár technológiában is, hogy hogyan fejlődött az elmúlt évtizedekben is a technika, technológia, meg olyan dolgok, amiről nem hallottunk, vagy olyan dolog, amit ugye manapság kezdünk el használni az elmúlt években, aztán kiderül, hogy ja, hát a hadsereg már 50 évvel ezelőtt ezt használta.
1: Állítólag ezek a földön kívüliek, ebben a sorozatban láttam, ők azért jöttek ide, hogy segítsenek nekünk, és hát bennem mindig bennem van, hogy valamelyik vércsoport, most meg nem mondom már melyik.
2: Mindig összekeverjük.
1: A negatív.
2: De ugye a feleségem is az.
1: Igen. Tehát, hogy az állatvilágban negatív. Nincs csak pozitív vércsoportú ember, és hogy a negatív az valami földön kívüli lénytől származhat, és ők azért jöttek, hogy segítsenek nekünk, és állítólag a piramisok is azért épültek, hogy az ilyen tájékozódási pont, meg ilyen.
2: Hát, hogy visszataláljanak.
1: Igen. Te az a nagyon szúrós hegyes, oda kéne menni, arra, hogy én nem akarok oda menni. Tehát ez a, mikor kiküldik a nagykövetet, és megvan az a szituáció, hogy ki van írva, hogy Londonba, New Yorkba, ki hova megy éppen Rómába nagykövet, és Ulánbátor, senki nem akar menni Mongóliába, és akkor ilyen körbe-körbe mennek a szék körül a jelöltek, és amikor fügyszó van, akkor mindenkinek le kell ülni egy székre, és hát nyilván aki Ulánbátorba megy, az a legszomorúbb. De hát gondolom ugyanígy vannak az UFO-k is, mennek körbe-körbe, és akkor te hova mész, erre a bolygóra, arra?
2: Ó, nem áll fölöbb,
1: már megint. Már kétszer voltam a
2: földön. 3000 éve is voltam ott, mintha tegnap lett volna. Azt írja Márk, ezt már egyébként olvastam, de mondom, megosztom veletek is. Szerintem a feleségem is az. Nem büfög, nem szellent, de még csak szagot sem éreztet maga után a WC-n. És van olyan, hogy ha jól csinálok valamit, akkor nem kötözködik, nem talál ki azonnal más, hanem megdicsér. Hagy pihenni. Úgyhogy egész jól elvegyül.
1: Jó, még a vércsoportját nézd meg, ha negatív, akkor 100% hogy UFO.
2: Biztosan.
1: Igen,
2: biztosan.
1: Tehát ő is segíteni akar neked, csak
2: azt
1: azért
2: mondja,
1: jött.
2: Ivet, rám szokott úgy nézni a férjem, mint egy UFO, amikor olyan dolgot kérek, amit pikpak el lehet intézni, így néha elgondolkodom. Azt mondja Benny, hogy hiszek benne, minden nap találkozok olyan hülyével, aki tudti már bolygóról származik.
1: Igen, akkor ezek szerint ott van Pataki Attila, akit már el is raboltak, tehát ő is azért beszámolhatna arról, de voltak egyébként ilyen szituációk.
2: Ott más a szondáztatás jelentése állítólag.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Mi történt a tegnapi nap a sportvilágában?
3: Van három, tovább jutunk a világbajnokságon. Sorrendben, időrendben Norvégia, Franciaország és aztán Mexikó reggel, úgyhogy nyertél a fogadásodon.
2: Hát még nem, mert Portugáliával kötésbe tettem meg, tehát az viszont péntek hajnal egy órakor lesz.
3: Ott megfogadtad, hogy a portugálok megverik a horvátokat?
2: Igen.
3: Aha.
2: Igen.
3: Hát azért abban nem vagyok olyan biztos, mondjuk, mint ahogy tegnap biztos voltam abban, hogy a mexikóiak nyernek, de egyébként az is egy bravúros tegnap, hát ez már ma reggel.
2: Igen.
3: Tehát ez egy bravúros siker volt egyébként a mexikóiak részéről. Jól is játszottak, tegyük hozzá. Tehát megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést. Hát a franciáknál meg azt gondolom, hogy nem volt kérdés, hogy ők milyen simán nyernek, és hogy Mbappé hogy játszott. Szerintem a legmeggyőzőbb teljesítmény eddig. Abszolút az egész világbajnokságon a francia válogatott.
2: Igen, én is ezt olvasgattam, megnéztem ma reggel egy ilyen 7 perces összefoglalót, tehát az összes kapura tartó lövés és gólok, és lenyűgöző. Sokan ódákat zengenek, meg a franciákat látják, mint világbajnoki aranyérmesek. Hát azt kell mondjam amúgy, hogy nincsenek messze az igazságtól. Nagyon erős. Annyi, hogy a portugálok fognak nyerni, de...
3: Nem, Mexikó, ahogy mondtad.
2: Nem, Mexikó-Portugália döntő, és Portugália
3: fog. De várjál, nyerni. Megnézted, ők lehetnek egyáltalán egymás ellen?
2: Igen.
3: A döntőben?
2: Hát ChatGPT szerint lehetnek.
3: Ja, hát igen, az nem jelent semmi, de majd megnézzük akkor ezt az ágrajzot, mert megmondom őszintén, most már nem tudom, hogy ugye ki hanyadik helyen jutott tovább, és hogy valóban játszhatnak egymás ellen. Ha igen, akkor még a végén bejön neked ez a Mexikó-Portugália döntő, az mondjuk mindenképp pikás lenne. A norvégok is remek teljesítmény nyújtottak, hozzáteszem, hogy Elefántcsontpart is jól játszott, és érett a hosszabbítás, benne volt a pakliban. Vezetett Norvégia, Elefántcsontpart egyenlített, és aztán jött Holland szokás szerint, belebotlott a labdába, és bement róla a labda, még ő maga is mosolygott az esetem, mert nem feltétlenül így akarta, de hát ha megnézed a mérlegét, 25 gól 13 válogatott meccsen, az gyakorlatilag majdnem kettes átlag.
2: Az szinte kettes.
3: Igen, igen.
2: Ő a norvég böde.
3: Parádé.
2: És úgy is néz ki.
3: Úgy is néz ki, igen, mint böde. Állítólag folyamatosan úgy edzi magát, hogy például hegyre fut fel meg le, ezért olyan dinamikus, ezért olyan erős, fizikálisan is. Akkor meglátja az ember, hogy mekkora, hát azt hiszem, nem is tudom, valamelyik ázsiai csapat, amikor játszottak, hát egy fejjel kisebb volt mindenki. De aztán jönnek a norvég csapattársak gratulálnak, és akkor kiderül minden második ember akkora. Hát most már értem, hogy az a sok hal, meg az a nem tudom, mánytonna élelmiszer, amit kivittek, meg az a sok narancs, arra még mindig nem értem, hogy hova kellett, nem is tudom hány 4000 darab narancs, hogy azt minek vitték két tényleg Amerikába, de mindegy, a norvég narancs sokkal finomabb, mint a
2: az amerikai,
3: kaliforniai, vagy az amerikai, hogy lehet, hogy ebben van az energiájuk. És emlékszel, hogy annak idején, amikor játszottunk velük pótselejtezőt, és csapkodta az asztalt a norvég újságíró, hogy álomsorsolás, álomsorsolás, mert hogy a magyarokat kaptuk, hát nézzék már meg ezt a kapust, Mackó alsóban véd, 40 évesen, hogy néz ki, és megvertük őket, és mi jutottunk ki az EB-re, tehát hogy akkor onnan hova jutottak el a norvégok?
2: Akkor kezdtek el igazán halat enni, meg narancsot. A narancsos hal azóta.
3: Igen, hogy ez lehet a
2: narancsos
3: siker
2: titka. Pisztráng, egyébként láttam a tegnapi összefoglalóból, hogy az ötösnél, a saját kapujánál az ötösnél felmentett, tehát előre rúgta.
3: Felmentett? Miből? Tesiből?
2: Hát nem, hanem hogy
3: jaj, kirúgta
2: a labdát, igen. Kimentette a többieket ebből a helyzetből, előre rúgta, azzal a lendülettel azonnal elkezdett előre sprintelni, mindenkit lehagyott. Tehát, olyan volt, mintha nem is tudom, ilyen a többiek lassított felvételben lennének.
3: Voltak ilyen mémek, egyébként ilyen kis videók, hogy ugyanazt a szituációt hogy oldja meg Ronaldo, Messi, Mbappé, meg Holland, és akkor az egyiknél a cselek, a bicikli cselek, meg ezek a klasszikus cselek.
2: Ő meg a falon állt.
3: Szó szerint ment, mint a tank előre, megállíthatatlanul. Hát, hogy meg lehet állítani Norvégiát, meg hogy egy fecske tud-e nyarat csinálni, az majd kiderül. Minden esetre a védelmük is elég stabilnak tűnik. Mexikó szintén, azt kell mondjam, meggyőző volt, franciák meg aztán végképp meggyőzőek voltak. Ugyan tegnap három olyan csapat jutott tovább, akik megérdemelték érzésem szerint a továbbjutást. De hát beszéljünk például Paraguayról is, mert még mindig nem csitulnak a kedélyek, hogy most akkor a németek gólja szabályos volt, vagy nem volt szabályos, és felidézték sokan, hogy annak idején, amikor a magyar válogatott játszott Németországgal világbajnoki döntőt 54-ben, hogy akkor hasonló szituáció volt. Grosics Gyula később azt mondta, ugye az aranycsapat kapusa, hogy elmesélte neki az egyik német válogatott játékos, hogy az akkori kapitány kimondottan azzal a taktikával küldte fel a pályára, hogy minden szögletnél beadásnál csak Grosicsot, a kapust támadja és zavarja, hogy ne férjen a labda közelébe, és hát az egyik ilyen szituáció az így is esett, és ebből lett a gól. Hozzáteszem, hogy Puskás szabályos gólját meg nem adta meg akkor a játékvezető, és hát azzal egyébként megnyertük volna a világbajnokságot. Sokan mondják is, hogy ha akkor lett volna VAR, akkor biztos, hogy a magyar válogatott a világbajnok. De hát nem volt, és hát azóta is keressük sokszor az okát, hogy mi történt és mi nem, de hát ugye sokan megfejtették már, hogy mi lehetett a probléma azok után, hogy a csoportban még 8-at lőttünk ugyanannak az NSK-nak, amitől aztán kikaptunk a döntőben. De van egy nagyon érdekes történet még, ez pedig a paraguayi kapusé, ugye, hogyha már erről beszéltünk, hogy most akkor a szabályos volt, vagy nem volt szabályos, például ott az a szituáció. A paraguayi kapus ugye fogta a büntetőket, és bravúrosan védett, megjelent róla egy-két interjú, és most már óriási sztár lett, nem véletlenül nagy csapatok is keresik, argentin bajnokságban védett egyébként, hogy annyira családcentrikus, hogy amikor összeházasodtak a feleségével, és megszületett a gyerekük, akkor még egy ilyen kisebb fizetéssel rendelkezett, csak egy kisebb klubnál dolgozott, illetve ott volt kapus, és beteg lett a gyerek, és mindenét eladta. Tehát a ruháit, a régi erekjét, a dedikált mezeit, stb. Stb. Mindent pénzét tett, csak hogy a gyereknek a gyógyítását segítse, vagy a gyógyulását segíthesse. És hát nagyon hálás ezért a feleség és a párja mondta, hogy annyira önfeláldozó volt, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal ment és dolgozott, és csinálta csak, hogy a családnak mindent megteremtsen. Na, ezek azok a szituációk, ahol meg azt mondom, hogy igenis ez a kapus, ez megérdemel egy jó szerződést. Nem csak azért, mert jó kapus, hanem azért, mert jó ember.
2: Igen.
3: Így van.
2: Tehát így helyére kerülnek a dolgok, ilyenkor az ember azt érzi.
3: Igen.
2: És
3: igen.
2: Én nézem itt a leosztást, hogy a Paraguay Franciaország lesz a találkozó. Na, az nagyon komolynak ígérkezik, látva egyébként, hogy a kapus teljesítmény milyen jó a paraguayaknál, illetve, hogy alapvetően amúgy nagyon erősen és jól játszott a csapat, de úgy góllövés tekintetében kicsit ilyen impotensnek éreztem.
3: Abszolút, nekik egy esélyük van a franciák ellen, ha megint kihúzzák úgy, hogy büntetők legyenek, és esetleg a kapusok.
2: Mert jól bírták a tempót például, tehát a mezőnyjátékot, azt bírták. Nem nagyon tudtak a labdával mit kezdeni, azon túl, hogy pár jó passz, meg előre rohangálás, de inkább a védelme volt erős.
3: Igen, viszont ez meg erőt adhat nekik, hogy azért egy nagy csapatot már búcsúztattak, és ha elrontják a játékot, nézd meg a brazilokat, ők is szenvedtek.
2: A japánok ellen?
3: Igen, igen. Tehát el lehet rontani a játékukat. Hát ebben nagymester volt Dél-Afrika, aki nekem nem a legszimpatikusabb csapat volt. Pont ezért, mert hogy gyakorlatilag olyan volt, mintha nem is akarnának játszani. Ez a csak védekezünk, és akkor majd lesz valami, egy gólt meg hátra találunk egy szögletből, vagy valahonnan, de nem volt élvezhető a mérkőzésük. Meglátjuk, hogy itt egyébként sokat nőhet még a kapus Ázsiója. Gondolj bele, hogy Mbappé ellen, Dembélé ellen is jól teljesít, és azokat a lövéseket is meg tudja fogni. Nyilván ehhez kell egy védelem is majd. Úgyhogy igen, ez egy...
2: Vagy legalább a védelem ne takarja ki.
3: De ők már így is, igen, ők már így is emelt fővel mennek haza, ha kiesnek, akkor
2: persze.
3: Is. Veszíteni valója itt inkább a francia válogatottnak van.
2: És most, nagyobb nyomás van
3: rajta. Igen, mert most mindenki azt gondolja, hogy nekik kell majd tovább jutni. Gyorsan még helyi hírek is, ugye tegnap edzőmeccset játszott a Nyíregyháza, a Spartacus is, úgyhogy délelőtt még edzés volt. Hát napi 3 edzés szerepelt a programban, azt azért tegyük hozzá Ausztriában, az edzőtáborban, ahol csak 32-33 fok volt a hegyek között, tehát igazából...
2: Fáztak.
3: Igen, nem volt olyan hőség, mint nálunk, sokkal kellemesebb 33 fokban.
2: Napi 3 edzéshez ideális.
3: Szilágyi Ákos, aki kint van, mint fotós, ragyogó fotót készített, ahogy a játékosok oda hajolnak a locsoló rendszerhez, ahogy locsolják a pályát, és úgy hűsítik magukat. Tehát tegnap volt egy edzőmérkőzés a csehek ellen, és egy cseh csapat ellen, egész pontosan Brno ellen, és a cseh gárda nyert 3-0-ra, de mondom még egyszer úgy, hogy előtte folyamatosan edzések voltak, tehát fizikálisan Boldog Tamás is azt mondta, mint vezetőedző, hogy hát ez egy beleillett a programba, hogy kicsit terheljük még a játékosokat. Ott az első félidőben egyébként több helyzete volt a Nyíregyházának, azokat nem tudta értékesíteni, a második félidőben pedig frissebbnek tűnt a cseh együttes, és megnyerte ezt a mérkőzést. A DVSC kézilabda csapata pedig elkönyvelhet egy komoly elismerést, mert a Nemzetközi Kézilabda Szövetség összeállította a legfrissebb világrang, illetve legfrissebb ranglistáját, a klub ranglistáját, és a 17. Európában a kézilabda csapatok rangsorában a DVSC, ami egy komoly elismerés, ugyanikor mindig megnézik a nemzetközi szerepléseket, hazai szerepléseket, stb. És hát miután az elmúlt években a Laki kézilabda csapata kimondottan jól szerepelt nemzetközi porondon is, így előkelő helyen állnak. Egyébként az európai listát pedig a győri Audieto KC vezeti, mert hogy ők ugye bajnokok ligáját nyertek korábban, a Metz a második, ha jól emlékszem, a francia csapat, most idén ők nyerték a nőknél a bajnokok ligáját, de korábban a győriek győztek többször is, úgyhogy az elmúlt éveket tekintve, és a idei éveket is tekintve, még mindig azért magyar csapat vezeti ezt a ranglistát.
2: Azért jó ezt így hallani, hogy jó, női kézilabda nagy hatalom Magyarország.
3: Ez így van, így van.
2: Úgyhogy gratulálunk a lányoknak, és további sok sikert kívánunk. Laci, neked meg köszönjük a sportösszefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: érettségi, az idei érettségi történetében, most már ugye a negyedik naphoz, volt hétfőn egy magyar nyelv és irodalom, kedden a matematika, szerdán a történelem, ma pedig az angol nyelv, úgyhogy dear guest, I have bad news, but after bad news, I have good news.
1: Klasszikus!
0: I am, though I am.
1: Ezt hogy megtanultad azért?
0: Hát párszor megnéztem, mert nem hittem el. Tehát elsőre ugye megnézed, fel se fogod, hogy ez mi akar lenni, másodjára megnézed, már
1: ez egy Európai Uniós Parlamenti Bizottsági Ülés volt, ha jól emlékszem, ugye?
0: Így van, és hát Dajs Tamásnak köszönjük szépen, hogy örök emléket állított ennek az eseménynek, mert azt gondolom egyébként, hogy ez innentől kezdve egy ilyen klasszikussá vált.
1: Van egy amerikai hölgy egyébként, aki Magyarországon él, a férje magyar, de már most visszaköltöztek rá Amerikába, ő megtanult magyarul, de tökéletesen beszél.
0: Jó, nem mondod.
1: Egyébként, és vele elemeztették ezt a angol szituációt, ezt is, meg egy másikat is, tehát politikusoknak az angol nyelvtudását tesztelték. Nem nagyon tudott hozzászólni.
0: Hát tudom, ez nem nagyon van mit.
1: Tehát van némi akcentusa.
0: Igen, mondjuk nekem hasonló az oroszom, azt sose tanultam. Amúgy az látszik, tehát hogy az látszik, hogy azért évtizedeken keresztül olyan körökben mozgott, ahol kellett angolul beszélni. Tehát látszik, az, aki sose látott angol szöveget, és nem hallott még angol szót, vagy nem ejtett ki a száján, az nem tud ennyire sem. Uh-huh. Tehát azért ne becsméreljük, mert én azt gondolom, hogy ez azért legalább egy olyan teljesítmény, amit akár egy 5-6 éves is el tud sajátítani.
1: Meséltem neked, egyszer egy görög edzővel csináltam interjút, angolul beszélt, és akkor így elmondta a választ, tap-tap-tap-tap-tap végig, és én utána próbáltam lefordítani, hogy miket mondott, és mondom, esküszöm, nem értem ott a közepét, hogy a bánatot mondott ott a meccs végén. Felhívtam ismerősömet, aki szuperul beszél angolul, minden perfekt, és mondom, fia, hallgass már meg, mondj, de valami akcentussal beszél, görög akcentussal, de nem értem, hogy mit mond. Visszahív pár perc múlva, te nagyon hülye, az ott görögül beszélt. De ami nem jutott eszébe angolul, ott átváltott arra háromszóra görögül, és folytatta, majd utána vissza angolra.
0: Nekem is van ilyen ismerősöm, nyaraláson ez a hol angolul, németül, magyarul, mikor melyik szó jut eszébe, és akkor azt mondja, hogy hát ugye nem bonyolult nyelve ez, hát nem bonyolult külföldiül beszélni, csak egymás után rakod a szavakat.
1: Így van.
0: Na hát remélhetőleg azért itt az angol nyelvi érettséginél nem ezt a metódus követitek, hogy csak egymás után teszitek a szavakat, ugyanis van, ahogy emlékszem, vagy 12 igeidő is, a franc egye meg őket, úgyhogy sok sikert kívánunk nektek. Hogyha halljátok nyilván ezt a felhívást, akkor késésben vagytok, nem? Vagy igen. Majd nem 8-tól kezdődik az
1: érettségi? Meg van neked a Gálottó nevű úri ember, aki...
0: Nekem Gálvölgyinek van meg az a videó, amikor ja. ő is
1: érettségizik. Igen, Gálottó 23 nyelven beszél egyébként, a saját maga által kifejlesztett nyelvtanulási módszerrel, és azt mondta, hogy roppant egyszerűen pár hét alatt meg tudsz tanulni.
0: Tudom, melyik az amikor a
1: kifejezéseket tanulsz, gyakorlatilag komplett mondatokat.
0: Meg a tankönyvet a párnád alá teszed.
1: Ne, az nem az
0: a módszer.
1: Nem, az a nagymamád módszer. Az a kisunokám majd holnapra megálmodott.
0: Az a 35 éven alszom így, és még rohadt kényelmetlen, de ugye nem tudok nyelveket.
1: Nálunk egy klasszikus kifejezés maradt meg, a gyerek még óvodás volt, amikor Olaszországban voltunk, és elmagyaráztam neki, hogy kell köszönni, meg hogy kell megköszönni dolgokat, mikor megyünk mondjuk a fagyizóba, hogy köszönsz, hogy ciao, és megköszönöd a végén, hogy grácie. És láttam a gyereken, hogy így jár az agya, megkapta a fagyit, majd köszönt egyet, csávole.
0: Csávole.
1: Ugye azóta is így hívjuk a csávolet, összevont a ciao és a gráciét, mert azt mondja, sokkal egyszerűbb így.
0: Hát, mint amikor serdül a gyerek, és beszáll a liftbe a tőle idősebb, és azt mondja, csőszia.
1: Csőszia, jó napot. Hogy is köszönjek?
0: Igen, szerintem a legjobb, hogyha a napszaknak megfelelően.
1: Integetsz.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na most egy mexikói férfi úgy döntött, hogy úgy hívják, hogy önbíráskodás, de hogy majd ő lesz a mexikói Batman, már egyébként ezt így el is nevezték, ugyanis ő a motor tolvajokra szakosodott. Ennek apropója pedig nem más, mint hogy megszaporodtak a motor tulajdonítások az elmúlt években, míg mondjuk a tavalyi év első 5 hónapjában 34 ilyen eset volt, idén már 54, és azt mondta, hogy jó, hát akkor, hogyha a hatóságok nem képesek lépni az ügyben, akkor ő lesz majd az. Nem ismerjük sajnos a metódust, ami alapján, mondom, elkapja az elkövetőt, villanyoszlophoz kötözi és vagy ragasztja, és ott hagyja a motort is, amit el akart lopni.
2: Hát ez mekkora! Tehát így, igen, néztük itt a fotókat, hogy ilyen power tape-e, vagy nem tudom, mi ez az a szürke színű ragasztó.
1: Ez oda, az emberrabló, tudjátok.
2: Oda kötözve egy ember
1: amit
2: az oszlophoz.
1: A fekete furgonokban tartanak.
2: Igen, na ő az. És akkor így, ez milyen, esküszöm neked, hogy sokkal jobban elveszi a kedvét a bűnözőnek, mint az, hogy beviszik a rendőrségre, előállítják, majd utána 2-3 óra ülés után meg hazaengedik, és a kutya nem tudja, hogy mi volt. Itt most az egész falu láthatja, hogy ő az a motortolvaj, aki egyébként el akarta lopni ezt a motort.
1: Ez éjszaka folyamán ott ki van kötözve, és arra sétálgat Juan Diaz, és azt mondja, nem hát te is.
2: Minden már. Figyeljetek már, nem tudom, miért van minden második osztopnál egy ember kitetve. Ez valami új,
1: ez valami új dolog. Igen, igen. Vigyáztak a lámpára, vagy. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy le van lezárva az autó rendesen, úgy, hogy tényleg úgy van lezárva, hogy mint lenyomva a gomb, meg kulcssal lezárva, mert hallottam olyan esetet is, hogy a rendőrség hát kiderítette, hogy ja, hát nem volt lezárva az autó, hát akkor ott már más jogrendszer érvényesül.
2: De ez
1: vagy?
2: Hülyeség, hát ha attól még az a tiéd.
1: Hát igen.
2: Ha nincs lezárva, akkor már elviheti.
1: Hogy én voltam a felelőtlen, hát nyitva volt az ajtaja, le volt húzva az ablak.
2: Hát attól ez még nem jogosítva senkit, hogy elvigye.
1: És akkor...
2: Tehát így, na mindegy. És akkor most ő a hős, ez az úri ember, a mexikói hős.
1: A civilek szemében, igen, ő a hős. Én így azon gondolkodom, hogy az éjszaka folyamán elkap egy ilyen elkövetőt, aki éppen motort akar ellopni. Kikötözi, azt se tudjuk egyébként, hogy.
2: Ne haragudjon, álljon majd az oszlophoz,
1: hogy kötözzen meg. Csak csinálok egy fotót. Már, hogy egyenesebben nekem, álljon, behagasztom
2: az egy dolog,
1: a száját.
2: Nekem is ez az a hihetetlenben, hogy elkapni elkapja. Még az egy dolog, hogy pont arra jár, tettene ér, igen, járőrözik éjszaka esetleg, stb.
1: De az nem ellenkezik az a motortól, vagy?
2: Igen, de hogy azt utána, hogy kötözi oda az oszlophoz?
1: Hát a 7 hónapos alig tudom bepelenkázni, annyira mozgolódik, meg forgolódik, érted? És...
2: Ó, lesz az még hát, rosszabb is. Na. Majd amikor 1 vagy 2 éves lesz, és ki akarod szívni az orrát a porszívóval. Mert az ugye a másik ilyen nagy csata a gyerek és a szülő között. De ott már van egy tuti módszerem, majd elárulom neked, hogy kell. Úgyhogy a gyerek az, mint a birkózásban, tudod, ez a két láb kifekteted, rájönni, rátérdelni, leszorítani, hogy egyedül meg tud csinálni.
1: Igen, a gyámhatóság lájkolt ezt a mondatot, és meg szaladgálni kell, ahogy hallottam majd a kanállal is, hogy egyen már valamit.
2: Igen, az de. Is egy módszer. De hogy itt de, meg, hát itt meg Mexikóban mondom. Lebukott, ne haragudjon, álljon oda az oszlopot, igenis. Egy átra kezét, hozom a ragasztót.
1: Maradjon már még itt, mert elfogyott a ragasztó, emlék még venni.
2: A barkács volt 6-kor nyit.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd! Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Drágultak a lakossági bankszámlák díjai. Rendszer szintű túlárazást lát a közbeszerzésekben az integritás hatóság. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A többnapos rekkenő hőség után szerda este megérkezett a csapadék Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyébe, a zivatarokat azonban több helyen erős viharos szél kísérte. A térség több településen áramkimaradások, kidőlt fák és útesre szakadt faágak okoztak fennakadásokat. A katasztrófavédelem munkatársai az elmúlt órákban megnövekedett esetszámmal dolgoztak. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy viharok idején lehetőség szerint ne parkoljanak fák alá, kerüljék a leszakadt vezetékeket, és csak akkor induljanak útnak, ha szükséges, akárok felszámolása folyamatosan zajlik. Július 1-től több banknál is emelkedtek a lakossági számlák díjai, miután június végén lejárt a másfél éves díjemelési moratórium. A bankok többsége most érvényesíti a tavalyi inflációt, így több pénzintézetnél 4,4%-os vagy ahhoz közeli drágulás jöhet. Van azonban olyan bank és számlacsomag, ahol ennél nagyobb, akár 8% feletti emelésre is számítani lehet. A változást az ügyfelek várhatóan nem a júliusi, hanem az augusztusban érkező számla kivonaton látják majd először. A törvényben garantált alapszámla havidíja nem az inflációhoz, hanem a minimálbérhez kötött, ezért annak felső határa idén 1454 forint lehet. Más díjaknál viszont ott is megjelenhet az emelés. Rendszer szintű túlárazást, gyenge versenyt és visszatérő nyerteseket azonosított a hazai közbeszerzésekben az Integritás Hatóság 2025-ös összefoglaló jelentése. A hatóság szerint a teljes közbeszerzési rendszer átfogó reformjára lenne szükség, mert sok esetben összeszokott pályázók indulnak együtt, miközben a legnagyobb állami beszerzések egy része nem elég átlátható. A jelentés alapján a teljes közbeszerzési állomány 3%-a több mint 300 milliárd forint mögött magántőke alap köthető, nehezen átlátható tulajdonési kör áll. A túlárazás főként az építési beruházásoknál, a kőolajtermékeknél és az energiaforrásoknál volt jelentős. Az Integritás Hatóság szerint a 10 milliárd forint feletti építési beruházásoknál különösen magas korrupciós kockázat látható, az egy ajánlatos eljárások aránya pedig ismét közel 20%-ra emelkedett. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek tavaly Szijjártó Péter hivatali magánrepülései, erről Velkei György László külügyi államtitkár írt közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a minisztériumi átvilágítás során derült ki, hogy a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben összesen 19 alkalommal bérelt magángépet hivatalos utakhoz. A közzétett adatok alapján ezek teljes költsége 2 milliárd 36 millió forint volt. A listán többek között brüsszeli, londoni, New York-i, washingtoni, tokiói, Mexikó városi és közel-keleti utak is szerepelnek. Velkei György László szerint az összeg csak a külön gépek bérlését tartalmazza, a szállás és egyéb kiadások ezen felül jelentkezhettek. A bejegyzés szerint a magánrepülések engedélyezését maga Szijjártó Péter hagyhatta jóvá. Július 1-ével életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. A szabályozás alapján már nem lehet újonnan forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, valamint azokat a papírpoharakat sem, amelyek műanyag bevonata meghaladja 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és fedelére is vonatkozik. A vendéglátóhelyek a már meglévő készleteket még felhasználhatják, de azok kifogyása után többször használatos poharakkal vagy alacsonyabb kisebb műanyagtartalmú papírpoharakkal kell helyettesíteniük az eddig használt termékeket. Az egyszer használatos műanyag termékek többségét már 2021-ben betiltották a poharak, azonban többször kaptak haladékot. A vendéglátós szakmai szervezetek korábban újabb hosszabbítást kértek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hőségnek vége, térségünkben is, de az ivataroknak még nem. A sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés. Napközben záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Délután helyenként heves zivatar is lehet. Felhőszakadás, jégeső és szélvihar keretében. Az északi szél megélénkülhet, időnként megerősödik, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hamisított nyilvántartások miatt bocsátott-e dolgozókat a BKK? Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek. A médián szerint tovább nőtt a tiszaelőnye a Fidesz-szel szemben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Belső vizsgálat után elbocsátott több munkavállalót a BKK, miután a cég szerint dolgozók munkaidő nyilvántartásokat, menetleveleket és jegyzőkönyveket módosítottak azért, hogy magasabb pótlékhoz jussanak. A társaság tájékoztatása alapján az érintettek több ellenőrzést tüntettek fel a dokumentumokban, mint amennyit ténylegesen elvégeztek. A visszaélésekről májusban tájékoztatták a BKK közép- és felső vezetését. Ezt követően indult belső ellenőrzés és vállalatbiztonsági vizsgálat. A BKK szerint a szabály a közvetlen felettes tudtával és támogatásával történtek, de további vezetők tudta nélkül. Az érintett szakterületi vezetőt felfüggesztették, majd megszüntették a jogviszonyát. Az ügyben további munkáltatói, polgári vagy akár büntető jogi következmények is jöhetnek. Július 6-ára és 7-ére újabb rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az indítvány szerint az országgyűlés két nap alatt összesen 7 javaslatot tárgyalhat. Napirendre kerülhet többek között a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakítása, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelhatályon kívül helyezése, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomag is. A miniszter indoklása szerint a javaslat a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, valamint az uniós források felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek megteremtését szolgálják. Rendkívüli ülésre azért van szükség, mert a parlament tavaszi ülésszaka már lezárult. Tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz-KDNP között a Medián júniusi közvéleménykutatása szerint, amelyet a HVG közölt. A felmérés alapján a teljes népességen belül a Tisza támogatottsága 60%-on áll, míg a Fideszé 18%-on. A választani tudók körében 71%-ot mértek a kormánypártnak, a választani tudó biztos szavazók között pedig 73%-ot, miközben a Fidesz mindkét csoportban 21%-on áll. A kutatás szerint a Fidesz nem csak kevesebb támogatást tudhat maga mögött, hanem a párt iránti elkötelezettség is gyengült. A médián szerint a válaszadók 63%-a állította, hogy az áprilisi választáson a Tisza pártra szavazott. Csalás büntette miatt állt bíróság elé Terpes polgármestere, aki az ügyészek szerint több alkalommal is olcsóbb termékkódját használta egy egri áruház önkiszolgáló kasszájánál. Bujáki Ferenc a vád alapján a banán trükként ismert módszert alkalmazta, a megvásárolni kívánt áruk helyett sárgarépa kódját húzta le. A férfi 2026. februárjától összesen 6 alkalommal járt el így, játékok, élelmiszerek és technikai cikkek esetében. Az információs rendszer felhasználásával okozott kár meghaladta a 100 000 forintot, ebből közel 50 000 forint érült meg. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint a kár megtérítését kérte. A járás bírósági ítélete jogerőre emelkedett. A többnapos rekkenő hőség után szerda este megérkezett a csapadék Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar-Vár megyébe, az ivatarokat azonban több helyen erős viharos szél kísérte. A térség több településen áramkimaradások, kidőlt fák és útesre szakadt faágak okoztak fennakadásokat. A katasztrófa védelem munkatársai az elmúlt órákban megnövekedett esetszámmal dolgoztak. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy viharok idején lehetőség szerint ne parkoljanak fák alá, kerüljék a leszakadt vezetékeket, és csak akkor induljanak útnak, ha szükséges, a károk felszámolása folyamatosan zajlik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben kettős fronti hatás várható, így nehéz nappára frontérzékenyekre fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődött, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift-tel, 6 óra 33 perckor itt a Sunshine FM-en. További szép reggelt és jó hűsülést kívánunk mindenkinek. Megérkezett tehát az a hőn áhított lehűlés, egy kicsit enyhülés, és úgy néz ki egyébként, hogy a mai napon is legfeljebb 28-29 fokot mérhetünk, ami, hát valljuk meg őszintén, azért egy ilyen 40 fokos nyár után inkább már tavasznak tűnik, úgyhogy a füllett meleg után hidegfronti hatás. Ma is lesz elvileg csapadék, és hát a hét további részében úgy néz ki, hogy a 30 fokot nem érjük el, vagy ha igen, akkor is legfeljebb alulról szagoljuk. Na hát inkább azt, mint az ibolyát. Információkat várok SMS-ben, illetve Viber számunkon. Bármi, ami fontos lehet, amit tapasztaltatok az utakon, azt megoszthatjátok velem, és a többiekkel is ezáltal. 0623 16 3000, ez a telefonszám pedig nem csak erre jó, hanem még arra is, hogy hívhattok majd bennünket 5-ként, amikor elhangzik a játék felhívó spot. Ugyanis a rádiunk 25 éves, és a Sunshine 25 a nagy bumjáték. A mai nappal is folytatódik tovább. No, de közben, kedves Ottók, Jenők, Máriek és Marciánok, szeretettel köszöntünk benneteket. Isten éltesen névnapotokon dr. Béres, Veréb Tamás, újdonsága pedig. Szóljon akkor nektek! Itt van!

Csak jó zene ez a Sunshine FM, minél és a rampampam itt a keltetőben. 6 óra 48 perc van, türelmes autózást és közlekedést kívánok. Hát bármilyen eszközzel is járnátok az utakat, legyetek azért óvatosak. Most hála az égnek a melegtől és az ezzel tartó bódultságtól, tompasságtól nem kell tartani. Attól viszont igen, hogy a motorunk állapota nem a megfelelő, és a rendőrség ezt kiszűri, és jön a bírság. Folytatódik tovább ugyanis az Európai Roadpol akció, ami országos razziába torkolt itt kis hazánkban, úgyhogy a motorosokat figyelemmel kíséri a rendőrség. Itt a bukósisak használatát, annak szabályos használatát, a jól láthatósági felszerelést ellenőrzik. Továbbá a világító berendezések működését, a rendszámtáblák előírásszerű elhelyezését, nem takarását, vizsgálják a gumiabroncsok állapotát, profilmélységét, szóval erre is legyetek figyelemmel. És hát közben, ha már közlekedés, azért egy másik hír is borzolja itt a kedélyeket. Na nem sokkal, de azért drágul a jogosítvány szerzés július közepétől, tehát július 17-től átlagosan 11%-kal emelkednek a vezetői engedélyek, vagyis a megszerzésükhöz kapcsolódó vizsgadíjak egészen pontosan. Például a KRESZ vizsga díja 4600-ról 5100-ra, a forgalmi vizsga 11-ről 12-re emelkedik. Ez a sok kicsi sokra megy. A tanulóvezetőknek egyébként vizsgánként összesen 1700-zal kell többet fizetniük, és hát minden esetre azért több százezer forintos jogosítványszerzésnél azt gondolnánk, hogy hát csak legyintünk, hogy nem olyan nagy dolog, nem olyan sok pénz, de az a baj, hogy ez a mindenhova elmegy egy kicsit, mindig egy kicsivel többet kell fizetni, úgyhogy hát érdemes ennek is utána járni. Szóval a sunshine.hu weboldalon akár ilyen híreket is olvashatok, úgyhogy érdemes rákattanni, és a játékunkra is, a Sunshine 25 a nagy boom, a mai reggel folyamán is valamikor felcsendül. Az ötödik telefonálót várom majd akkor, amikor elhangzik a játék felhívó spot, el kell tudni mondani a rádiónk szlogenét, vagyis hogy csak jó zene, utána pedig egy ketyegő bombaeffektnél kell intuitív módon eltalálni, hogy mikor lesz a robbanás pillanata. Ha egyezik a bummolásotok a robbanás pillanatával, akkor pedig vannak értékes nyeremények, 25.000 forintos vásárlási utalványok, szóval érdemes a játékból kivenni a részed. Ha már játszottál, akkor kérlek, tedd meg, hogy átadod a helyed azoknak, akiknek még nem adatott meg a lehetőség, szóval mindenki csak egyszer játszhat. És hát, hogyha nem tudsz a bumolásban 25.000-es utalványt nyerni, mert nem találod el a robbanás pillanatát, akkor is szánsajnos ajándékcsomag még ütheti a markod. És hát üsse meg a fülünket, akkor egy régi dal, a Konkáma, ezúttal Daddy Yankee és Katy Perry volt, aki feltámasztotta az egykori Snow Informert. Most 6 óra 51 perc van, további szép reggelt, türelmes utazást, és ha tudtok, akkor küldjetek információt, és köszi előre is!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt, elnök, köszöntöm a hallgatókat. A Erzsébet utca, Piac utca kereszteződésében még mindig egy-egy forgalmi sáv le van zárva, tehát itt nagyon nagy figyelem, mert közlekedjünk. Tovább haladva azon az útszakaszon azt vettük észre, hogy mind a két oldalról egy-egy forgalmi sávot a marógép marja föl, tehát ott is felújítási munkálatok vannak. Valamint a Nádor utcán a vízmű munkatársai egy nagy gödröt reáltak, valami javítások munkálatokra utalnak, és ott a villamospálya érintésével tudjuk tovább folytatni az utunkat. És még egy nagyon fontos dolog, hogy a Füredi út a Nádor utcától a Bem térig egy-egy sáv járható építési munkálatok miatt. Emiatt nagyon nagy figyelemmel közlekedjünk. Ehhez kérek én mindenkitől sok-sok türelmet és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Paplászló a Szemkorp debreceni működésének leállítását kezdeményezi. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Debrecen több pontján. Utolsó szakaszához ért a Svetics bérház felújítása Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Debrecen polgármestere a Szemkorp gyár működésének leállítását kezdeményezi a visszatérő határérték feletti környezetszennyezés miatt. Paplászló közölte, büntetőfeljelentést tesznek az ügyben, mert szerinte a környezetvédelmi szabályszegésnek büntető jogi következményei is lehetnek. A környezetvédelmi hatóság korábban felfüggesztette a Debrecen üzem tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és félfém esetében is határérték túllépést mutattak. A mester azt mondta, már márciusban figyelmeztette a céget a szabályok betartására, a Szemkorp azonban szerinte megszegte korábbi ígéreteit. Paplászló felszólította a vállalatot, hogy fejezze be debreceni tevékenységét és telepítse át a gyártást más helyszínre. Fokozott rendőri ellenőrzés indul Debrecen több forgalmas területén. A debreceni rendőrkapitányság vezetője július 1-je 0 órától augusztus 31-ig félig rendelt el az intézkedést. Az ellenőrzés a Böszörményi út, a Pesti utca, a Nyugati utca és az Erzsébet utca, a Petőfi tér, a Veselényi utca, a Hajnal utca, a Rakovszki utca, a Nyíl utca, a Füredi út és az Egyetem Sugár út által határolt városrészeket érinti, valamint a Nagyerdei körút környékére is kiterjed. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A következő két hónapban ezért több rendőrrel lehet találkozni az érintett debreceni területeken. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni Svetics bérház felújítása, elkezdődött az épület utcafront részének korszerűsítése. A Piac utca 43 szám alatt álló 1930 óta a belváros meghatározó látványához tartozó társasház rekonstrukciója két évvel ezelőtt indult, és most az utolsó fázisához ért. A mintegy 400 millió forintos beruházás az épített örökség felújítási program keretében valósul meg. A lakóközösség 200 millió forintos önkormányzati támogatást nyert, a fennmaradó részt a tulajdonosok biztosítják. Július 1-től Engler Ágnes a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának professzora irányítja dékánként a kar munkáját. A vezetői megbízást Keminfi Róbert leköszönő dékántól vett át, aki 9 év után hivatali ideje végén köszönt el a poszttól. Vezetése alatt évente mintegy 2700 hallgató tanult a karon, kialakult az intézeti képzési struktúra, bővült az angol nyelvű képzések köre, és nőtt az oktatók nemzetközi publikációinak a száma. Az ünnepélyes átadó eseményen Bács Zoltán rektor is részt vett, aki hangsúlyozta, a dékáni lánc nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent a közösség iránt. Engler Ágnes munkáját új dékán helyettesek és dékáni megbízottak segítik majd. 8 tehetséges diák vett részt a debreceni SC Építés Technológiai és Műszaki Szakképző Iskola formába öntött mesterség című tehetséggondozó programjában. A fiatalok az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ipar területéről érkeztek, és a tanév során szakmai tudásukat, esztétikai érzéküket és kreativitásukat is fejleszthették. A programban művészettörténeti előadások, szakmai foglalkozások, csapatépítő alkalmak és tanulmányi utak is szerepeltek, többek között a Modemben, a Bényi Galériába és a Magyar Zeneházába.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Város városunkban a hőségnek véged, a zivataroknak még nem, úgyhogy juha nálunk lesz az esernyő. Délután helyenként heves zivatarok is lehetnek, felhőszakadás, éges és szélvihar kíséretében. A maximumok 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Debrecen új rádiója már az élvonalban. Ez a 93.5 Sunshine FM. 93.5 Sunshine FM. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétkül.

0: és most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt, balesetmentes biztonságos célbaérés és türelmes utazást kívánok mindenkinek, 7 óra 13 perc van. Sajnos tűzütött ki egy nyírbátori bútorbolt raktárában, jelentették ezt nekünk néhány perccel ezelőtt. Az Ady Endre utcában riasztották a helyi és mátészalkai tűzoltókat, ott egy porelszívó és mellette tárolt bútorlapok fogtak tüzet. Mindez tehát Nyírbátorban egy bútorüzlet raktárában. Nagyjából 30 méteren égő tüzet oltottak el a hivatásos tűzoltók, köszönjük a munkájukat. Hát remélhetőleg ilyesmiről és ehhez hasonlókról sem kell már ma beszámolni. Ami viszont fontos lehet, hogy az autóvadászatunk folytatódik tovább, a Sunshine Valent autó, ezúttal pedig egy gyönyörű, szép, kékszínű MG3. Ez az, amit valaki megnyerhet, és másodmagával wellnesshez, illetve az autót is elviheti egy hétvégére. Szóval nagyon egyszerű, ahogy eddig is történt, a QR kód alapján be lehet regisztrálni az autót. Ha meglátjátok vételkörzetünkben bárhol, tele van matricázva, tehát eltéveszthetetlen, tele van Sunshine-os motívummal, QR kódokkal, konkrétan bárhonnan, most már lassan tényleg éppen csak a tetején nincsen, tehát én mondtam, hogy a tetején, és hogyha valaki esetleg helikopterrel jár dolgozni, akkor le tudja vadászni, de az oldala tele van QR kóddal, fotózzátok le az autót, regisztráljatok, és nyerjétek meg, én ezt kívánom. A sorsolás majd augusztus 28-án lesz, akkor derül ki, hogy ki lehet egy fantasztikus kényeztető wellness hétvége, 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre a Hotel Aurum Hajdúszoboszlóba, és hát ezzel az autóval lehet majd oda jutni. Szóval jó autóvadászatot, és közben jó zene hallgatást is. Disco Lines, No Broke Boys, ezzel haladunk már is tovább.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Drágultak a lakossági bankszámlák díjai. Rendszer szintű túlárazást lát a közbeszerzésekben az integritás hatóság. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A többnapos rekkenő hőség után szerda este megérkezett a csapadék Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyébe, a zivatarokat azonban több helyen erős viharos szél kísérte. A térség több településen áramkimaradások, kidőlt fák és útesre szakadt faágak okoztak fennakadásokat. A katasztrófa védelem munkatársai az elmúlt órákban megnövekedett esetszámmal dolgoztak. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy viharok idején lehetőség szerint ne parkoljanak fák alá, kerüljék a leszakadt vezetékeket, és csak akkor induljanak útnak, ha szükséges, akárok felszámolása folyamatosan zajlik. Július 1-től több banknál is emelkedtek a lakossági számlák díjai, miután június végén lejárt a másfél éves díjemelési moratórium. A bankok többsége most érvényesíti a tavalyi inflációt, így több pénzintézetnél 4,4%-os vagy ahhoz közeli drágulás jöhet. Van azonban olyan bank és számlacsomag, ahol ennél nagyobb, akár 8% feletti emelésre is számítani lehet. A változást az ügyfelek várhatóan nem a júliusi, hanem az augusztusban érkező számla kivonaton látják majd először. A törvényben garantált alapszámla havidíja nem az inflációhoz, hanem a minimálbérhez kötött, ezért annak felső határa idén 1454 forint lehet. Más díjaknál viszont ott is megjelenhet az emelés. Rendszer szintű túlárazást, gyenge versenyt és visszatérő nyerteseket azonosított a hazai közbeszerzésekben az Integritás Hatóság 2025-ös összefoglaló jelentése. A hatóság szerint a teljes közbeszerzési rendszer átfogó reformjára lenne szükség, mert sok esetben összeszokott pályázók indulnak együtt, miközben a legnagyobb állami beszerzések egy része nem elég átlátható. A jelentés alapján a teljes közbeszerzési állomány 3%-a több mint 300 milliárd forint mögött magántőke alap köthető, nehezen átlátható tulajdonosi kör áll. A túlárazás főként az építési beruházásoknál, a kőolajtermékeknél és az energiaforrásoknál volt jelentős. Az Integritás Hatóság szerint a 10 milliárd forint feletti építési beruházásoknál különösen magas korrupciós kockázat látható, az egy ajánlatos eljárások aránya pedig ismét közel 20%-ra emelkedett. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek tavaly Szijjártó Péter hivatali magánrepülései, erről Velkei György László külügyi államtitkár közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a minisztériumi átvilágítás során derült ki,

0: hogy a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben összesen 19 alkalommal bérelt magángépet hivatalos utakhoz. A közzétett adatok alapján ezek teljes költsége 2 milliárd 36 millió forint volt. A listán többek között brüsszeli, londoni, New York-i, washingtoni, tokiói, Mexikó városi és közel-keleti utak is szerepelnek. Belkei György László szerint az összeg csak a külön gépek bérlését tartalmazza, a szállás és egyéb kiadások ezen felül jelentkezhettek. A bejegyzés szerint a magánrepülések engedélyezését maga Szijjártó Péter hagyhatta jóvá. Július 1-jével életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. A szabályozás alapján már nem lehet újonnan forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, valamint azokat a papírpoharakat sem, amelyek műanyag bevonata meghaladja 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és fedelére is vonatkozik. A vendéglátóhelyek a már meglévő készleteket még felhasználhatják, de azok kifogyása után többször használatos poharakkal vagy alacsonyabb műanyag tartalmú papírpoharakkal kell helyettesíteniük az eddig használt termékeket. Az egyszer használatos műanyag termékek többségét már 2021-ben betiltották a poharak, azonban többször kaptak haladékot. A vendéglátós szakmai szervezetek korábban újabb hosszabbítást kértek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MNB angolfont deviza középárfolyama az előző napok erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 413, az eurót 356, a svájci frankot 385, az amerikai dollárt 312 forintos áron jegyezte a bank. A hőségnek vége, térségünkben is, de a zivataroknak még nem. A sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, napközben záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Délután helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar keretében. Az északi szél megélénkülhet, időnként megerősödik, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, pontosan 7 óra 40 perc van, megérkezett Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, kis csokrom, hello.
0: Szia Laci. Laci most tudta meg a hírét, hogy tegnap felmásztak az Empire State Building tetejére, ahol egy lánykérés történt.
1: És mit mondtam erre?
0: És ennyit mondott Laci. Hát ez már régi hír, nem mondom, nem tegnap történt. Ja, már megint.
1: Hát itt mindig mászik valaki. Hát valahova.
0: Tehát, hogy ez ennyire egyszerű és népszerű lenne?
1: Hát egyébként egy bolond százat csinál, tehát valaki kitalálja ezt, a mászunk fel valahol kívül, és biztosítás nélkül, meg minden nélkül, és akkor kérjünk ott, kérjük meg a lánynak a kezét, hogyha ő is ilyen mászó típusú, vagy nem tudom, őt felrakták a torony tetejére, és akkor felmászott, hogy majd én kiszabadítalak.
0: Nem, egyébként úgy néz ki a történet, hogy hát könnyű annak, aki amúgy is szokott ilyeneket csinálni, tehát a bejegyzéseiket látva, ők nekik ez az életük, ez a hobbiuk, ez a szenvedélyük. Így könnyű, vagyis legalábbis könnyebb, mint az, hogyha a nő kitalálja azt, hogy jó, csak akkor megyek hozzád, ha felmászunk az Empire State Building
1: tetejére. Ha feljössz hozzád, én felmegyek lifttel, te meg másszál fel.
0: Vagy, igen.
1: Úgy hívják, hogy aranyhaj. De egyébként sokan csinálják ezt, láttam már én is ilyen videókat, tehát ilyen ifjú párok, hát nem egy életbiztosítás, maradjunk annyiban.
0: Hát annyi, hogyha életbiztosítást akarnak kötni, akkor ott nem az lesz a legfontosabb kérdése a biztosító társaság emberének, hogy dohányzik-e.
1: Foglalkozások? Hát ilyen extrém mászó vagyok. És hova szokott mászni? Hát mikor, hova?
0: Ahova csak lehet. Szóval valószínűleg egyébként manapság már jobban le lehet csekkolni az embereket, főleg, hogyha valaki ezt közzé is teszi, mint például a lány is, meg a fiú is, hogy napi szinten űzik ezt az ipart, tehát ott az életbiztosítást, azt senki nem fogja velük megkötni, ez egészen biztos. És sajnos ugye benne van a nagyszámok törvény alapján a pakliban az, hogy igen, vannak balesetek, igen, vannak zuhanások, és az ilyen zuhanásokat semmilyen esetben sem lehet túlélni, tehát több száz méter magasra másznak fel. Hogy ilyenkor mi játszódik le bennük, azt nem tudom, de az az adrenalin, ami felszabadul, azzal azért jól laknék kisebb falu.
1: Igen, meséltem, neked volt az a dokumentumfilm, azt hiszem talán orosz vagy ukrán volt a pár, akik másztak fel mindig ilyen különleges helyekre, és kitalálták, hogy talán Dubajban, vagy nem tudom hol, az egyik ilyen legnagyobb toronynak felmennek a csúcsára, és ott majd eljátszák azt, illetve hát felveszik azt, hogy a srác a feje fölé emeli a lányt, aki így vízszintesen fekszik, és ott egyensúlyoznak. Na most, amikor lent gyakorolták ezt a földön, akkor is 10-ből 5-ször, 6-szor nem sikerült megtartani a lányt, de aztán csak bevállalták, hogy ott fenn is megtartja. Úgyhogy abban már az is kockázat volt, hogy felmennek, de az, hogy utána így kitartja, ott állnak a torony tetején, egyensúlyozik a srác egy ilyen kis vékony pallón, vagy nem is tudom mi volt ott fent a tetején, és közben még tartja a lányt is, hát na.
0: Végül sikerült?

0: Sikerült, igen. Hát persze, mert a film azt megmutatta, készült belőle egy dokumentumfilm, de sok ilyen mászásukat megmutatták meg, hogy hogyan jutnak fel, hogy beöltöztek biztonsági őrnek, meg munkásnak, meg elrejtőztek éjszaka, napközben mentek fel, és a többi, és a többi. Nagyon sokszor letartóztatták őket, Eiffel-torony, hát az egy klasszikus, hát oda már mindenki felmászik lassan. Tehát ez nem egy nagy kunst.
1: Az már egy elund dolog. Szóval azok számára, akik mindig másznak.
0: De úgy,
1: azok...
0: Budapesten is volt egy ilyen srác, aki felmászott, azt hiszem a Moltoronyra, igen, talán igen, kívülről. Úgyhogy
1: végül egyébként
0: szabályos dolog.
1: Itt a New Yorkiakat elkapták, úgyhogy hát hogy most kell ezért ülniük, vagy nem, hogy gátolja az esküvőt, vagy sem. A lánykérés sikeres volt, fel is tudtak menni, le is tudtak jönni, épségben, biztonságban, úgyhogy jól vannak. Nem úgy, mint az a fiatal lány, aki viszont ugye egy félre sikerült bungee jumpingozás kapcsán életét veszítette. Ez pár héttel ezelőtt történt. Ugye nem hallottál róla? Uh-huh. Nem? Ott három srác, akik ezzel foglalkoztak, hogy bungee jumpingokat szerveznek. Már nem is tudom, hogy honnan egy híd, nem is tudom, hogy mi volt. Nem, talán egy szakadék volt, vagy egy híd. De minden esetre nagyon magas, talán 40 méteres volt a mélység. És felkapták hárman, majd végül csak két ember tartotta a feje fölött, hogy úgy dobják ki. Tehát, hogy nem ugrasz, hanem kidobják, és a dobás előtti pillanatokban még valaki üvöltötte, hogy kötél, kötél, kötél. Hát a kötél nem volt rögzítve rá, úgyhogy konkrétan rögzítés nélkül kidobták a lányt, életét veszítette, és...
0: Hát nem az az első.
1: És ott volt a vőlegénye is.
0: Egy bungee jumpingnál, hogy az a legelső pillanat, momentum, hogy ráteszem a kötelet.
1: Nem, és valami videó,
0: és a másik
1: fotó,
0: végét is oda kötöm,
1: igen,
0: a kötelet.
1: És látszik rajta, hogy a ott van feltekerve a kötél lent.
0: Mondjuk az is érdekes.
1: A fickók ki vannak biztosítva, mert ugye ők neki szaladnak, és akkor lendületet vesznek, és eldobják a lányt. Ők nagyon szuperül biztonságban voltak, úgyhogy utána elmenekültek, de elkapták őket. Én azt gondolom, hogy ez ilyen gondotlanságból elkövetett emberölés. Egészen szörnyű, tehát amikor erről olvastam, videókat néztem, nem tudtam egyébként, hogy sírjak, vagy hányjak. Tehát annyira mélyen érintett, annyira összetört.
0: Az is, aki ezt a videót kirakta. Hát ezek szerint azok közé tartozik, akik ott voltak.
1: Nem tudom.
0: Sajnos most már nem lehet megkülönböztetni azt sem, hogy ez valós videó vagy nem. Mert rengeteg ilyet láttam tegnap.
1: Nagyon rossz minőség volt, hogy szerintem valós.
0: Hogy tegnap lecsapott a vihar, már annyi ilyen kamu videó jelent meg, hogy éppen milyen vihar pusztított itt meg ott, és hogy a komplet háztetők repülnek meg.
1: Jaj, tudom, ezek ilyen dolgok.
0: Igen, meg hogy hömpölyög a víz, nem tudom, Olaszországban, stb. Romániában volt a vihar, csak szólok, hát annak, aki ezt felrakta.
1: Tehát, Olaszországban nincs most semmi, tehát még VB sincs.
0: Nem baj. Tehát most náluk ez volt. Egyébként azt nem tudom, tudta, de nekem a legfélelmetesebb ez, amikor ilyen denevér ruhában siklanak az emberek, hogy leugranak valahonnan a szikláról, és ott nincs ejtőernyő, nincs semmi, vagyis hát van, de csak majd a végén nyitja ki, és elsuhon a sziklák fölött 1-2-3 méterre,
1: meg
0: a fal között, és így nézem azokat a fedélzeti kamerás képeket, és azt nem tudom, tudta, de hogy ezeknek a denevér ruháknak a nagy része egyébként Nyíregyházán készül.
1: És velem is őket?
0: Na, tehát ők varják. És gondolj bele, hogy ott azért ez milyen felelősség, aki varja azt a ruhát, és akkor így mondjuk egy öltést elszúr, vagy valami, elég lesz oda annyi cérna, kész, és akkor egyszer csak az kiszakad. Tehát nem, mert nyilván ezeket meg kell úgy erősíteni, meg olyan brutálisnak kell lennie. Szóval, hogy aki arra szánja a fejét, hogy kiteszi a két karját, az a szárny, hát eleve, ha csak így tartod oldalra a két karodat, már abban elfáradsz.
1: És több százal suhannak. Tehát, hogy igen, mint a golyó, igen. Úgy bennek, nagyon komoly.
0: Igen. És nincs rajta fék, hogy most, jön egy szikla, várja, fékezek, mert nem tudok megállni.
1: Meg nincs újraindítás gomb, hogy
0: sem.
1: Game over, és akkor egy élettel kevesebb, mert sajnos egy van mindenkinek. Úgyhogy igen, nagy büszkeség az egyébként, hogy Nyíregyházán készülnek ezek, és hogy személyesen is ismerhetjük őket. Ráadásul amúgy ez egy ilyen európai szintű, vagy világszintű történet. Szóval, hogy nagyon jól tudják, hogy a magyar Batmannek nincs párja.
0: Igen.
1: A ruha itt készül.
0: Igen, mondjuk én mindig is, régen voltak ejtőernyős versenyek is itt a régiónkban, nagyon sokszor a világ minden tájáról jöttek ejtőernyősök, és fentről leugranak, és akkor egy ilyen kis, hát mekkora, mint egy ilyen 5x5-ös vagy 10x10-es ilyen szivacs van kirakva, rajta egy nagy keresztel, oda kell célba jönni, és ezek eltalálták a keresztet. Tehát, hogy le tudtak oda szállni, hogy hát fentről onnan olyan magas, hogy nem is látom, ott kezdődik a történet, de hogy ilyen milyen műgondossággal kell egy ejtőernyőt is összehajtogatni, még mielőtt felmész, hogy az kinyíljon. Tehát, hogy nem csak annyi, hogy fogod, összegyűröd, aztán kész, mert tudod, hogy az életed múlik.
1: Amúgy ez is jó téma, tehát, hogy van olyan, aki ejtőernyőt hajtogat, hogy az másnak teszi, vagy önmagának? magának. Tehát, hogy mindenki a saját magáért felelős? Mert én azért nem nagyon tudnék azzal a tudattal együtt élni, hogy valakinek az ejtőernyőjét
0: hajtottam. Szerintem igen, viszont az elején, aki kezdő ugró, ott biztos, hogy egyrészt még hajtogatják, de még végig.
1: Azért, mert még akkor úgy vagy vele kezdőként, hogy hát csak jobban meg tudja csinálni, mint én, aki még sose csináltam.
0: Igen. Igen, meg hogy mit kell meghúzni, melyik zsinór, meg hogy működik mindez. Voltam már fent repülővel egyébként, amikor ejtőernyősök ugranak, már ott a repülőben ülni sem olyan jó érzés. Tehát amikor kinyitják az ajtót, ott suhan be a levegő, fent vagy a magasba, tériszonyosoknak nem ajánlott, akkor még nem voltam tériszonyos.
1: Nagyon hangos, de el se tudsz aludni.
0: Semmi, de hát azt meséltem neked, amikor kikapcsolták a repülőnek a motorját is. Tehát így mondtam a pilótának, hogy hát ez az A2-es, hogy ez már milyen, és mondta, hogy nyugodtan ezt, ha leállítod, ez elvitorlázik Szolnokig. Tehát olyan jó a konstrukció, és akkor fogta, és így leállította a motort, és mondta, hogy na látod, például most pedig mondtam, hogy Fetikém, nem lehetne visszakapcsolni, valahogy biztonságosabbnak érzem.
1: Mikor látom, hogy piros a lámpa, én is üresbe teszem, és gullok. Ugyanez van itt is. Itt felszáll mondjuk Debrecen, vagy Nyíregyháza környékén, és akkor tudom, eléri a magasságot, jó, kikapcsolom, majd Szolnoknál, meg akkor leszállunk.
0: Igen, olcsóbb, nem?
1: Igen, meg ugye az, amikor már, tehát hogy még lent a földön eldöntöd az, hogy te akár tandemben, akár egyéniben ugrani akarsz, az egy dolog, hogy leküzdöd lent önmagadban a félelmet. De aztán utána, amikor már fent vagy, és nyílik az ajtó, ott onnan már nem nagyon van visszaút.
0: Hát mert főleg a tandemnél, oda vagy kötve máshoz.
1: Hát végképp nem.
0: Tehát ott az esélytelen.
1: Amikor már győzködött, 100 000-et adok, 200-at, 500-at, csak maradjunk a gépben.
0: És sokan mondják ilyen bakancslistás, hogy 70, 80, 90 évesen is a múltkor ugrott egy néni, 93 éves volt.
1: Ó, akkor még van időm. Jó, van. Még van 50 évem, hogy leküzdjem
0: a szériszt. Hogy neki ez egy régi álma volt, hogy kiugorjon. Na, nekem sose volt ilyen
1: durva
0: álma.
1: Durva, hogy valakinek 80 évet kell erre várnia.
0: Igen, de érdekes, hogy például a pilóták se nagyon ugrálnak, legalábbis én nem ismerek olyat. Ők azt szokták mondani, hogy épesző ember működő repülőből nem ugrik ki.
1: Igen.
0: Tehát, hogy minek ugrálnak. Hát,
1: főleg ejtőernyő nélkül.
0: Igen, de ennek nagy hagyománya van itt a régiónkban egyébként, és nagyon sokan kipróbálják az ejtőernyőzést, és azt mondják, egy különleges érzés.
1: Igen, és a pilóták továbbá azért sem szoktak kiugrani a gépből, mert akkor nincs, aki lehet egy.
0: Jó, tehát igen, az a rosszabb. Tehát, hogyha megfordítjuk, az ejtőernyősök ülnek a képen, de a pilóta ugrik ki. Ez a valaki tudja esetleg vezetni.
1: Igen. Na jó van, bárhonnan is ugráltok, azért vigyázzatok egymásra. 7 óra 50 perc van, és jönnek a jó zenék, például ezúttal Denizzel. Mondd, hányadik vagyok a sorban?

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party. Sztár vendég, DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggel, türelmes autózást kívánunk mindenkinek. Mi újság Debrecen területén? Horváth László gépjármű szakoktatót kérdezem. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát egy rossz hírrel kell kezdenem. A Doberdó-Kartás utca kereszteződésében egy ráfutásos baleset történt, és ott hatalmas a dugó. Emiatt is, de egyébként is ott nagyon nagy a forgalom mindig. Tehát azért mindig emlegetjük, hogy vigyázzunk egymásra. Ez az egyik, amit említenék. A másik Parasztár hétvezér kereszteződésében ezek az átalakítási munkálatok tovább olyan szinten folynak, hogy egy távon lehet közlekedni, és ott is hatalmas a dugó, tehát türelmet kérek ott is. Valamint a Nádor utcától a Bentéri terjedő szakaszon még ugye a munkagépek ott vannak, a munkások ott vannak, és nagyon-nagyon figyeljünk, mert ott beszüngenek a mi forgalmi egy sávon haladó járművek közé. Ehhez kívánnék, hogy balesetnek a közlekedés mindenki számára.
2: Köszönjük szépen a hasznos információkat, jó utat mindenkinek!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajdúbihari nő ellen. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek. Több mint 1300 órát hiányzott az iskolából egy hajdúbihari gyerek. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Pénzmosás miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy hajdúbihari nő ellen, aki a vád szerint segítséget nyújtott ismeretlen elkövetőnek egy családból származó pénz megszerzéséhez. A nő 2024. októberében Budapesten állapodott meg két ismeretlen férfival arról, hogy 30 ezer forintért rendelkezésükre bocsátja a bank számláját. Az elkövetők még aznap telefonon banki alkalmazottnak adták ki magukat és rávettek egy sértettet, hogy távoli hozzáférés biztosító alkalmazást telepítsen a laptopjára. Így közel 5 millió forintot utaltak át a vádlott számlájára. A nő ebből 4 millió 800 ezer forintot készpénzben felvett. 30 ezeret megtartotta, a többit átadta a megbízóinak. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek, a szervezet vezetését Major Csaba vett át Bognár Klára Rékától. Az elnöki lánc ünnepélyes átadására a klub évzáró eseményén került sor, a tradicionális ceremónia a folytonosságot jelképezi a szervezet életében. Az eseményen átadták a Rotary egyik legmagasabb rangú elismerését, a Paul Harris díjat is. Idén Sedlák Lajos, Tóth Csaba és Tóthné Pánya Marian részesült kitüntetésben, a közösségi munkáért, a jótékonysági projektekben való részvétel és a Rotaryban végzett szolgálatért. A debreceni szervezet a következő időszakban is folytatja helyi karitatív programjait, kiemelten a rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek támogatását. Kiskorú veszélyeztetése miatt hallgattak ki egy 34 éves hajdúbihari nőt, miután 12 éves fia 3 év alatt összesen 1341 órát hiányzott az iskolából. A rendőrség tájékoztatása szerint a kirívóan sok hiányzást a pedagógusok jelezték a gyámügyi osztálynak, majd az ügy a rendőrséghez került. A nyomozás során kiderült, hogy a fiú nem önszántából maradt távol ilyen gyakran az iskolától. A rendőrség szerint az anya tudott a hiányzásokról, sőt több esetben ő marasztalta otthon a gyereket, segítsen neki a kisebb testvérek körüli teendőkben. A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az ügyészségnek. Két hónapra lezárták Debrecenben a Malom Park busz megállót útépítési munkák miatt. A DKV tájékoztatása szerint július 1-én szerdától egészen augusztus 31-én hétfőn üzemzárásig érvényben van a változás. A lezárás a nagyállomás, a Júlia terep és a Ziegner tér irányába közlekedő járatokat érinti. Ez alatt a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok, valamint a 971-es és 973-as éjszakai járatok nem az eredeti Malom Park megállóban állnak meg. Több zöld területet, árnyékos pihenőhelyet és padot szeretnének az egyetem térre azok, akik kitöltötték a debreceni egyetem kérdőívét. A felmérésben több mint 7550-en vettek részt, a válaszadók csak nem 90%-a pedig fontosnak tartja a park felújítását. A legnagyobb igény a füves területek növelésére, a kényelmesebb ülőhelyek kialakítására, a vízmedencék és a szökőkút további működtetésére, valamint a járhatóbb burkolatra mutatkozott. A jelenlegi gyöngykavicsos felületet a többség nem tartaná meg, főként a babakocsis, kerékpáros és akadálymentes közlekedés nehézségei miatt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Város adásunkban egy picit fellélegezhetnek az allergiások, a pollen terhelés kismértékben, de lecsökkent. Ugyanakkor kettős ronti hatás várható, a maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, 8 óra 15 perc van, ez még mindig a Keltető. Az imént volt egyébként egy telefonhívásunk, hogyha az illető fel tudna minket újra hívni, az nagyon jó lenne. Annyira gyorsan beszélt, annyira hadart, hogy nem jöttem rá, hogy magyarul beszéle, vagy valamilyen idegen nyelven. Nagyon szívesen segíteni, csak közben megszakadt utána a telefon kapcsolat, úgyhogy 0623 16 3000, hogyha ismételten elmondaná, amit szeretett volna, és bízunk benne, hogy tudunk rajta
2: biztos
1: segíteni.
2: Biztos útinfó volt.
1: Biztos.
2: Legyünk optimisták.
3: De igen. Hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a 3/4-ből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
1: És hát... régen voltak egyébként ilyen videó összeállítások is, mikor a srác elmondta, hogy ez és ez a szalagcím. Nem derült ki. Ez is ez a
3: ez hír. Van még most nem is. Hát fantasztikus. Tegnap például végignéztem egy videót, hogy ugye megdőlt az a rekord, hogy a legtöbb villamos áramot használtuk fel a tegnap előtti délután. Tehát, hogy akkor csúcs terhelésen volt. És nyilván, amikor a napelemek termelnek, akkor az országnak bőven van energiaellátása, de azzal nem tudsz mit kezdeni, mert nem tudod betárolni, azt eladják külföldre, vagy eladják nem tudom hova, vagy mit csinálnak vele. Utána viszont este, amikor megkezdődik a csúcs terhelés, tehát nagyjából 6 és 9 között, amikor mindenki hazaér a munkahelyről, bekapcsolja a mosógépet, a hűtőt, a klíma, a fagyasztóval, minden megy, és hogy akkor van a csúcsterhelés, hogy mennyi mindent tudnánk segíteni ezen. Na gondoltam, akkor megnézem ezt a videót, hogy hogyan lehet ezzel segíteni, mit csináljunk. Kiderült a videóból, hogy milyen jó lenne, hogyha egy ilyen 15 percenkénti elszámolás lenne, tehát kapnál egy üzenetet, hogy most éppen mennyi a villanyáram, és akkor lenne egy ilyen táblázat, és akkor az emberek látnák, hogy óriási különbség van, tehát délután mondjuk egy órára programoznád be a mosógépet, hogy sokkal olcsóbban moshatná, és hogy ez milyen jó lenne. De nincs ilyen, ez csak lenne. Tehát a videóból nem derült ki tulajdonképpen semmi, csak ilyen ötletelés, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne valami változtatás, de nem, most jelen pillanatban nem tudsz ezen változtatni.
1: Igen, én most szeretnék fűteni, mert halálra fagyok, ja, de egy óra múlva olcsóbb lesz. Jó, akkor addig igen. Itt vérbe fagyva fekszek, aztán utána meg majd
3: jött a fűtés. Lenne. A másik kedvencem, akkor jönnek a sláger témák a különböző internetes felületeken. Már látom, elindult a nyaralási szezon, szerintem ilyenkor a leggyakoribb a Balatondrágább vagy Horvátország.
1: Hát ez minden évben előkerül. Én amióta élek, amióta Facebookon van, vagy nem is tudom.
3: Hányan kapnak most a fejük az, aki tényleg valamiről írnom kéne. Na akkor gyorsan. Jön a
1: balatoni lángos.
3: Szóval szerint, heg. Köszönöm.
1: Igen.
3: Brutálisan felmentek az árak, elszálltak a nem tudom mi.
1: Nem találunk szakácsot.
3: Igen.
1: Minden évben ugyanaz.
3: Igen.
1: Olyan ez mint egy időcsapda.
3: Jönnek a legjobb nyaralóhelyek, tehát hogy hova érdemes menni, és hát nyilván ezekről meg jönnek olyan fotók, amik akkor készültek, amikor egy nyaraló ember nem volt ott. Tehát a kedvenceim a horvát tengerpartról, amikor le vannak fotózva, tényleg gyönyörű helyek, úgy, hogy egyébként ketten-hárman strandolnak. A valóságban meg ez úgy néz ki, hogy odamész és nem találsz helyet. Tehát, hogy egymásba érnek az emberek, meg még véletlenül sem pont olyan. És rengeteg ilyen clickbait, úgy hívják ugye ezeket a cikkeket, hogy elolvasod, hogy most eláruljuk, hogyan vezess úgy gazdaságosan, hogy egyébként az autó sokkal kevesebbet fogyasszon, meg hogyan állítsd be a klímát, meg stb. És előjönnek azok a 100 000 éves dolgok, amik már egyébként már nem is minden aktuális van, ami már elavult, meg már nem tudsz vele mit kezdeni.
1: Azért, mert úgy vannak vele, hogy van 365 nap, az annyi cikk egy évben, de abból mondjuk akkor 200-at az előző évekből összeszedek,
3: igen.
1: Kicsit átírom, itt-ott átfogalmazom, és kész is van.
3: A kedvencem az volt, amikor volt egy idősebb ismerősöm, aki egyébként ilyen előfizetés szervező volt egy napilapnál, nyilván főzni egyébként nem tudott, életében nem tudott ilyeneket, de ő írta a sütés-főzés rovatba a cikkeket, és ezeket szépen így összerakta, hogy ide betesszük, mennyi tojás, mennyi liszt, mit csinálunk, stb. És kérdeztem tőle, mondom, te figyelj már, Lajos, te kipróbáltad ezeket, de dehogy. Csak hogy utána néztem, vagy megnéztem, és szerintem olyan jó ötletnek tűnik. De szegénynek se cukrász végzettsége nehoz, se szakács nem volt, de mondom, még főzni se nagyon szeretett. Na most az a Marika néni, aki ezt otthon kipróbált ezeket a recepteket, az meg így fogta a fejét, hogy hát nekem miért nem sikerül? Hát azért, mert valóságban se sikerült.
1: Közben azért próbáltam utána járni annak, hogy akkor mi a megfelelő módszer, szabályosan hogyan lehet leengedni a kerti medencét, és akkor idézem, a szakemberek szerint a legtöbb kellemetlenség némi elővigyázatossággal megelőzhető. Mielőtt leeresztenénk a medence vizét, jó, mondom, itt lesz a lényeg, igen, célszerű utána nézni a helyi vízi közmű szolgáltató előírásainak, és szükség esetén egyeztetni velük a megfelelő eljárásról.
3: Igen. Szerinted a vízi közmű társaságnál, vagy nem tudom, hogy ülött egy ügyfélszolgálatos, felhívnánk ezzel a kérdésre.
2: Jó napot kívánok, Olaf Gábor vagyok, érdeklődni szeretnék. Hogyan lehet
1: nem, ilyen hülyeséghez nem adom a nevem.
3: Debrecenben, hogyan lehet egyébként mondjuk szabályosan leengedni a medencét? Szerinted? Hát azt mondanák, hogy figyelj már, hát itt van ez az őrült. Hát kihúzza a dugót.
1: Egy olyan hülye Pisti, téged keresnek.
3: Ma már a harmadik. Miről beszélhettek a rádióban? De most hányan vannak ilyenek? Volt olyan egyszer, már nem emlékszem, az építkezés kapcsán volt valami szabályozás, és én azt próbáltam betartani. És felhívtam a akkori társaságot, vagy nem is tudom, akik ezt építés, vezetés, vagy valami érdeklődtem, hogy most akkor ezzel mi van, és azt mondták, hogy ebben az évben én vagyok az első, ez decemberben volt. Aki ezt megkérdezte, hát le van írva a törvényben, hogy hogy kell a szomszéd felől, nem tudom hány méter, milyen távolság, milyen akármi, és mondták, hogy hát ez eddig senkit nem érdekel.
1: Azért, mert te vagy az egyetlen törvénytisztelő polgár.
3: Én próbálkoztam, aztán ezzel elhúzódott nekem egy hónap, mert én még beadtam, hogy akkor engedélyeztetés, meg ilyen papír, meg olyan papír, és mondták, hogy hát ezzel még eddig senki nem foglalkozott.
1: Azért, mert telefonon nem tudta neked elmondani, mert rögzítik a beszélgetést. Ne tedd, ő már integetet mutogatott, de hogy ne tedd, mert ez csak adminisztráció
3: igen,
1: lesz.
3: Jut eszembe egyébként telefonos, volt olyan ügyfélszolgálat, ahol személyes ügyfélszolgálat, az egyik ilyen televíziós szolgáltató, és mondta a hölgy, hogy bement hozzá az ügyfél, és akkor ő mondta, hogy ő szeretné felmondani a szerződést, de miért szeretné felmondani? Mert a másik szolgáltató sokkal olcsóbb, stb. És mondta, hogy nála is rögzítik ezeket a beszélgetéseket, és egy kis papírt átnyújtott, de látszott, hogy ez már előre meg volt írva, és ennyi volt, hogy mondja azt, hogy átmegy ehhez, meg ehhez a céghez. Tudod, és mondta, hogy átmegyek ehhez, meg ehhez a céghez. Jó, akkor így tudunk önnek 10% kedvezmény biztosítani, ugyanazért az árért, mint a másik szolgáltató, akkor így marad? Így maradok, igen, köszönöm szépen. Jó, papír, vissza! Jó, jön a következő ügyfélnek, kész. És akkor így tudta megtartani az ügyfeleket.
1: Hát igen, vannak egyébként ilyen praktikák. Na, hogy hogyan lehet leereszteni a medence vizét, mutatom. Ki kell húzni a dugót.
3: Ennyi, és utána türelmesen várni.
1: Igen, mert amúgy azt írják, hogy mivel a medence vize tele van klórral, algaülővel, vegyszerekkel, na már most a klór egyébként a meleg miatt elpárolog belőle.
3: Meg a sima ivóvízben is van.
1: Igen, meg ráadásul abban is van, tehát, hogy én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
3: Igen.
1: Oda a füvet.
3: Meglacsolta vele a füvet.
1: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki. Uh-huh. Tehát akkor ergo olyan nagy környezeti károsítás nem volt.
3: Kevés volt benne az algaölő.
1: Így van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
3: Igen. De egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne a igazi magyar férfi ember, nem azonnal augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
1: Hanem november közepén
3: novemberi, így van. Figyelj már kis jég van a tetején, nem kéne már ezt leengedni. Na jól van, menjünk, de már szép zöld színű, már beagásodott.
1: Mikor az asszony egész nap csesztett, hónapokon keresztül. Hogy nem akarod elpakolni? De most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van. Jó van, hagyjál már. És akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt, hogy még a jó időben pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
3: Járt nálatok a feleségem? Na hát. Vagy minden asszony minden. Ilyen?
1: Vagy az enyém járt nálatok?
3: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzek ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
1: és akkor tudod így... Összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
3: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy a kell szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetés? Sok, több százezres?
1: Várjál, hogy írták, azt, hogy fél millió forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok,
3: ez a legjobb.
1: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
3: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban, ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
1: Hát de folytatom. Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi, ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos. Úgyhogy ez félelmetesen.
3: Így van, dönts el mindenki, hogy mit akar, drága lángos tenni, vagy cápát látni.
1: 8 óra 25 perc van, innen folytatjuk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást, megérkeztek a legfrissebbek a sportvilágából, melyek ezek, Laci?
3: A meglepetések meg a fordulatok napja volt a tegnapi, illetve a mai, mind a világbajnokságon, mind pedig egyéb sportágokban. Például Szenegál 2-0-ra vezetett Belgium ellen, és hát közel állt ahhoz, hogy végül is Szenegál tovább jusson. A 85. percig tartották is a két gólos előnyüket, de aztán jött a barátom Lukaku, szépített, aztán jött egy újabb belga gól, gyakorlatilag két perccel később, 2-2 jött a hosszabbítás, és a hosszabbítás legvégén, a 124.-5. percben megszerezték büntetőből a belgák a győztes gólt is, így aztán tovább jutottak, a szenegáliak meg nagyon elkenődtek. Érthető volt mindez.
2: Igen, belenéztem a meccsbe, még talán több is az, mint belenéztem, a legutolsó 20 percet már nem bírtam ki, tehát ott már nem bírtam ébren maradni, de emlékszem arra, hogy megvolt ugye a 2-0-ás vezetés, mondta a kommentátor, hogy azért Belgium tett már csodát korábban is.
3: Igen.
2: Fordított.
3: És abban a másodpercben 2-1 lett.
2: Így van, tehát ők a 86 percig konkrétan semmit nem tudtak kezdeni a pályán, nem voltak játékban, aztán egyszer csak felébredtek, 3 perc alatt 2 gól, igen, majd a hosszabbításban a fordítás.
3: Parádés volt egyébként, hihetetlen. A kommentátor, javaslom neki, hogy vegyen egy lottószelvét, vagy ilyesmi, mert amit mondta, hogy hát így, ahogy elmondta, hogy egyébként nem csináltak semmit, majd Lukaku belőtt, és mondta, hogy hát ilyen egyszerű egyébként, akkor át kell térni az egyszerű játékra. Majd hozzátette, hogy egyébként ezen a VB-n az utolsó percekben mindig volt valami gól, mindig volt valami fordulat, és mire befejezte a mondatot, jött a második belga gól, tehát hihetetlen, hogy tényleg így volt. Nagyon közel állt Kongó is a meglepetéshez, tehát az is egy drámai mérkőzés volt olyan szempontból, hogy vezetett Kongó Anglia ellen 1-0-ra, sőt, megvoltak a helyzetei is, hogy esetleg megnövelje, vagy megduplázza az előnyét, de azt is hozzá kell tenni, hogy ott egy teljesen jogos büntetőt nem kapott meg Anglia VAR-vizsgálat után, és most senki nem értette, hogy az miért nem büntető, Harry-ként húzta a lábát konkrétan a kapus, illetve hát hozzá, nyilván ő is esni akar, de hát ki az, aki nem, amikor megvan már a kontakt is. Úgy ítélték meg, hogy hamarabb esett, mint ahogy egyébként a kontakt történt, vagy nem is tudom, mit láttak. Minden esetre a kongói kapus egy hős volt, tehát tényleg mindent megfogott, amit csak lehetett.

0: lehatás.
1: Ja,
0: most,
1: lehet.
0: Most küldtük neki az energiát. Az is lehet, hogy egy csomó más, akik utálják a gánai sámán, most küldtek erőt kének, és lehet, akkor ez volt.
1: Nekem tetszett igazából egyébként a gáni, vagy a kongóiak játéka, küzdő szelleme.
0: Elfáradtak a végé.
1: Így van, pont az látszott. És az is látszik, hogy nem egyszerű egyébként a papírforma szerint nagy csapatoknak a dolga, mert én azért csináltam egy olyan fogadást is, amikor az esélytelenebbeket húztam be, a következő 4-5 meccsre például csak őket, nyilván azért az egy óriási occot adott, és majdnem bejönnek egyébként, nagyon meg kell küzdeni, ott volt Brazília, fordítani kellett az utolsó percekig.
0: Kiesett Németország, kiesett Hollandia.
1: Így van.
0: Igen, tehát hogy itt azért vannak meglepetések. Az Egyesült Államok meg 10 emberrel nyert végül Bosznia ellen, vezettek az amerikaiak, aztán történt egy kiállítás, de 10 emberrel is megduplázták az előnyüket, és végül magabiztosan nyertek, így tovább jutottak. Más kérdés, hogy így a következő körben az a játékosú pont, aki a gólt szerezte, és az egyik legjobbjuk, őt állították ki, így ő most nem játszhat majd eltiltás miatt. Érdekes mérkőzés volt ez is, de hát a házigazdák úgy tűnik, hogy mennek tovább. Tehát ugye Mexikó is, és az Egyesült Államok is. Jut eszembe Mexikó. Képzeld el, a mexikói kapitánynak van egy különleges szokása. Hát ő különböző országokban volt már kapitány megedző. Tehát bejárta a félvilágot, azt hiszem talán 7 különböző országban is dolgozott, Ázsiában is, Mexikóban most éppen. És a felesége egyébként pszichológus. 40 éve vannak együtt. És azt mondta, hogy nagyon-nagyon hálás sok mindenkinek a karrierje során, de azt nem felejtheti el, hogy milyen párja van, aki a legnehezebb pillanatokban mindig segít. És pont azért, mert ez a szakmája is részben, nagyon sok jó tanácssal látja el. Például az, hogy ne reklamáljon a mérkőzés végén a játékvezetőnél, folytsa vissza az indulatait, mert kifelé ennek nincs jó hatása, akkor átveszik a játékosok, a csapattagok is, áradjon belőle inkább ez a nyugalom.
1: Jó, na most félelmetes.
0: Nagyon nehéz, de megszokta, megtanulta, és azt mondta, hogy amikor hazamegy egy mérkőzés után, nyilván az ember felpörögve nem bír elaludni. Én is így vagyok, még szurkolóként, meg nézőként is, hogy egy meccs után így forgolódok, és lejátszódnak újra azok a jelenetek. Pedig nem is én vagyok a pályán, csak állok mondjuk a pálya szélén, és mondom, miért nem lőtte be, miért oda tette, vagy valami. Na most ő hazamegy, és azt mondta a párja, a legjobb módszer erre a konyhában a mosogatás. Mert hogy a meleg víz kézzel mosogatás. Úgyhogy ő éjszaka egy-egy meccs után hazamegy.
1: Nézd, drágám, mit hagytam neked? 3 hétig nem voltál itthon, tehát ott van a vége fent a plafonon.
0: Igen. Úgy néz ki, azt mondta, hogy ez egyrészt a meleg víz, amivel mosogatsz kézzel, az egy kicsit nyugtató hatású. Ez a monotonitás, az a munka, amit végzel ilyenkor, az kikapcsolja az agyat. A tisztaság látványa, miután elmosogattál, az meg megint megnyugtat és jó érzéssel tölt el. Úgyhogy eszembe jutottál egyébként, mert szerintem ti rokonok lehettek. Amikor elmosogatott mindent kézzel és eltörölgetett, akkor még letörli a konyhapultot is, mindent a helyére rak, makulátlan, tisztára, szépen úgy érre, ahol az eredeti helye van, kitakarít, és így megy el, és fekszik le aludni, és azt mondta, hogy addigra megnyugszik.
1: Oké, ez nem pszichológia, hanem ez manipuláció. És közben a felesége meg mosolyog magában, hogy erre is rávette a hülyét, hogy ráveszi a házi munkára, hogy drágám, ez neked jó, ezzel magadnak teszed.
0: Így van, és akkor ezért gyűjtesz, hogy a rangadó lesz a hétvégén, igen, na, akkor kettől nem mosogatunk, ott lesz egy rakás edény, mert ezután biztos, hogy ideges lesz, de bevált, és azt mondta, hogy működik, meg sok ilyen praktikája van még, de hát ez a mosogatás, ez nála abszolút működik. Mint ahogy működött az is, hogy berohantak tegnap a néhány mérkőzésen, ha jól emlékszem, talán pont az amerikaiak meccsén, de ebben nem vagyok biztos, nem a belgák meccsén, bocsánat, a Szenegál-Belgium mérkőzésen, 3-an is berohantak, köztük egy influencer, és ő már bejelentkezett.
1: Hát erről én
0: lemaradtam. Tehát mert nem mutatják a kamerák, pont azért, hogy ne legyen ennek követője, vagy ne legyen ez hagyománya, így van, mert hogy volt olyan annak idején, a régi szép időkben, amikor volt például egy mesztelen hölgy, aki egy ilyen pornó oldalt reklámozott, meg hát sokan ezt kihasználják.
1: Haverom, kérdezi, hogy megvan-e még a videó.
0: Ez egyébként ott milyen jó volt az annak a biztonságnak, akinek le kellett tepernie, üldözte a szőke hölgyet. Na most itt is üldözték ezt az influencert, aki már előtte bejelentkezett állítólag a meccs előtt, különböző felületeken, aztán, hogy mire készül, stb. Én egy dologtól tartok, hogy ennek lesz következménye, mert hiába nem mutatják a kamerák, a mai világban már az, hogy ott vannak a fotók, meg elkészülnek, fogják, meg ő is. Tehát, hogy
1: közösségi média.
0: Igen, hogy minden hülyeségnek van követője, meg kihívás, meg stb. Hogy ezt vagy nagyon brutálisan fogják szankcionálni, igen, vagy pedig valahogy előtt tehát meg kell előzni, de nem tudod, nincsenek már kerítések, nincs már semmi. Tehát

0: Tehát, hogy ha minden ember mellé megmászhatsz egy biztonságért. Igen, igen. Igen.
1: És régebben attól tartottunk, hogy berohannak és balhéznak, most meg azért mennyire nem is tudom, hogy mondjam, ellágyult itt ez a történet. Nem, mondjuk talán jobb ez, tehát, hogy az, amit régen az angol szurkolók műveltek, hogy konkrétan háború dúlt
0: egy
1: meccsen, az sem volt állapot. Én amúgy ritkán hallok az ilyenekről. Gondolom azért, mert világesemény...
0: Meg azért, mert nem mutatják. Uh-huh. Tehát, hogy vannak ilyenek, amikor bemennek mérkőzésekre, de azt már nem látod, és így, ha nem látja senki, akkor nincs értelme, hogy berohanjon.
1: Persze.
0: De hát így, hogyha saját magának közvetíti, akkor viszont igen. Remélem, hogy nem erről fog szólni a VB további jó néhány mérkőzése, hogy aha, de jó ötlet.
1: Láttad, akkor... Krisz megcsinálta, oké, okay, akkor most mi
0: jövünk? Akkor berohanok én is. És akkor még egy dolog, amivel már nem foci, Fucsovics Marci, ő is megtette azt, amit gyakorlatilag mondjuk tegnap épp a belgák, bár neki nem hátrányba kellett fordítania, de volt olyan, hogy többször hátrányból jött vissza, mégpedig a világranglista 17. helyezett amerikai játékos ellen Wimbledonban 3 óra 47 perc, ha jól emlékszem, addig tartotta a mérkőzés, úgyhogy
1: pont mint egy keltető.
0: Szép. Sok minden eszembe jutott, de ez speciál pont, nem? Úgyhogy szép hosszú mérkőzés volt. Lehet, hogy ez egy kicsit könnyebb, mint a pályán rohangálni. Volt már ott is olyan, hogy az amerikai játékos már a ütőjére támaszkodott, szemmel láthatóan nem volt túl jó fizikai állapotban, Marci jobban bírta, az előző ellenfele például a francia feladta sérülés miatt, és látszott, hogy itt az amerikai sincs ugye top formában, illetve van sérülése, de semmit nem von le a Fucsovics Marci győzelméből, ez egy óriási dolog volt, és a következő körben egy spanyol következik, majd ő azt hiszem ott a 20-akárhanyadik a világranglistán, szóval ő is sokkal előrébb, a Marci 76. Uh-huh. Viszont két fordulót most már ment, és ez azt jelenti, hogy az előző évben is két fordulót ment, azt hiszem Wimbledonban, tehát azokat a pontokat meg tudta így védeni, amit tavaly szerzett, hát ha még menne még egy kört, akkor ugye nagyot lépne előre a világranglistán, hozzáteszem, szerintem így is fog, úgyhogy jól játszik, jó formában van, pedig hát Marci sem fiatalodik, ő is már jóval 30 fölött van, de egyelőre top formában, itt Wimbledonban is, azt ugye tudjuk, hogy ő annak idején az utánpótlás versenyzőként meg is nyerte ezt a tornát, tehát neki ezen a füvön kimondottan jól megy a játék, szurkolunk a folytatásban is.
1: Gratulálunk és büszkék vagyunk rá. Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Kongó legyőzésével jutott be a legjobb 16 közé az angol válogatott. Az afrikai együttes már a 7. percben vezetést szerzett Sipeng góljával, és sokáig őrizte az előnyét. Az angolok szinte végig támadtak, de a kongói védelem hosszú ideig állta a rohamokat. A fordítás csak a hajrában sikerült. Kén előbb a 75., majd a 86. percben volt eredményes. Így 2-1-re nyert Anglia. Az angolok a 8. döntőben magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától a társházigazda Mexikóval mérkőznek meg a negyed döntőbe jutásért. Ez lesz a kieséses szakasz egyik legérdekesebb párharca. A gólt még nem kapó Mexikó hazai környezetben vár az angolokra. A belga válogatott 2 gólos hátrányból felállva hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, és ezzel tovább jutott. Szenegál már az első fél idő közepén előnybe került Diarra góljával, majd a fordulás után Szár megduplázta a vezetést. Így sokáig úgy tűnt, hogy az afrikai együttes harcolja ki a továbbjutást. A belgák azonban nem adták fel, Lukaku a 86. percben szépített, Tielemans pedig a 89. percben kiegyenlített. A hosszabbításban is a belga válogatott maradt kezdeményezőbb, és Tielemans a 125. percben hosszas varozás után büntetőből megszerezte saját maga második, csapat a 3. gólját, amellyel eldöntötte a párharcot. Az Egyesült Államok több mint fél órát emberhátrányban futballozva 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát, így tovább lépett a 16 közé. Az amerikaiak továbbjutásával már mindhárom társházigazda ott van a 8. döntőben, miután korábban Kanada és Mexikó is sikerrel vette az első kieséses akadályt. A hazai együttes az első fél idő végén Balogun góljával szerzett vezetést, ám a csatát a 64. percben kiállították, így a folytatásban védekezésre kényszerültek. A bosnyákok nem tudtak élni az ember előnye, sőt Tielemans szabadrugásból szerzett góljával az amerikaiak végleg eldöntötték a mérkőzést. Az Egyesült Államok 2002 óta először nyert mérkőzést a kieséses szakaszban, és hétfőn a belga válogatottal mérkőzik meg a negyed döntőbe jutásért.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's Shape & Body-tól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en!
3: Továbbra sem készült el a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének javítása. Lopás miatt nyomoznak a Pocsai tüzép ügyében. Munkatársa adataival kötött TV előfizetést egy komádi férfi. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en!
3: A módosított határidőre sem fejeződött be a debreceni Faragtár utcai felüljáró lezárt lépcsőnek javítása, de a munkálatok már elkezdődtek. A két érintett lépcső hónapok óta nem használható. A Magyar Közút korábbi tájékoztatása szerint a téli időjárás, az intenzív súzás és a fagyási olvadási ciklusok jelentősen rontották a beton lépcsők állapotát. A kivitelezés eredeti határideje április 30-a volt, ezt később június 30-ára módosították, de a munka addig sem készült el. A helyszínen az egyik lépcsőnél már tek úta dolgoznak, a másiknál viszont csak most indult a javítás. Az új betonelemek még készülnek, ezeket várhatóan daruval emelik majd a helyükre. A két lépcső rendbetétele bruttó 6.763.000 forintba kerül. Lopás miatt indított eljárást a Berettyóújfalui rendőrkapitányság egy Pocsai tüzében történt bűncselekmény ügyében. Sajtóinformációk szerint június 25-ére csütörtök reggelre víradóan pénzt vittek el a német tüzép és vasműszaki bolt telephelyéről. A vállalkozás vezetője megerősítette, hogy az eset valóban megtörtént, és tájékoztatása szerint az ott tartózkodó őrt megfenyegették, aki ezt követően elhagyta a helyszínt. A rendőrség annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, ezért egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást. Arról sem közöltek részleteket, hogy pontosan hogyan történt a lopás, illetve van-e már gyanúsítottja az ügynek. Csalás és személyes adattal visszaélés miatt kell felelni egy komádi férfinak, aki a Vácelin munkatársa adataival kötött televíziós előfizetést. A Beletyújfalui járásügyészség vádirata alapján a férfi még 2021-ben egy szarvasmarha telepen végzett közös munka során szerezte meg kollégája személyes adatait. Később 2023. januárjában saját komádi otthonából interneten keresztül televíziós szolgáltatásra szerződött, de a szerződés kötéskor nem a saját, hanem munkatársa adatait és személyigazolvány számát adta meg. A számlákat nem fizették, ezért a szolgáltató a közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtási eljárást indított a sértett ellen. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a kár megtérítését indítványozta. Szerződést hosszabbított a Deac fiatali koron kapusa Antek Tamás. A 22 éves hálóőr tavaly nyáron tért vissza Debrecenbe 2,5 év svédországi légióskodás után. Az előző idényben több sorozatban is bizonyíthatott. Az Este Ligában 3 mérkőzésen kapott szerepet, ahol 90,77%-os védési hatékonysággal zárt. Az Andersen Ligában 7 találkozón 91%-ot hozott. Antek Tamás úgy fogalmazott, jól érzi magát a klubnál, motiválja, hogy saját nevelő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A következő szezonban több játék lehetőségre, minél több győzelemre, valamint sikeres debreceni szereplésre készül. Több debreceni városrészben is optikai hálózatfejlesztés végez a Magyar Telekom, a munkák miatt azonban lakossági panaszok is érkeztek. Az Akadémia és a Bán Imre utcákban nemrég kezdődött el az augusztus végéig tartó kivitelezés, több helyen munkagödrök és kábelfektetési munkák nehezítik a közlekedést. Egy helyi lakos a civil hírnek azt jelezte, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást, miközben az ingatlanok előtti munkák időnként a ki- és a bejutást is megnehezítik. A Telekom tájékoztatása szerint Debrecen számos pontján vagy indul jelentős optikai fejlesztés, amely gyorsabb és stabilabb internet kapcsolatot biztosít.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken egy újabb hidegfront hatására városunkban is sokfelé marad a szeles idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 20. Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.
1: Je suis désolé.

0: Madonna 2006-ban nagyon sajnálta, ez volt a Sorry, hogy mit sajnált, azt nem tudom, 9 óra 14 perc van. Én azt sajnálom, hogy Tímeát elvesztettem a vonal végéről, ugyanis a Sunshine 25 a nagy boom játékában ő volt az 5. telefonáló. Egyelőre viszont elnyelte őt az éter, és ez már nem az első ilyen alkalom, remélhetőleg az utolsó, hogy valakit az adás bekövetkezte előtt, így élő egyenesben elveszítenék a vonal végéről. Szóval vagy Tímea hívjon vissza, vagy akkor most már kiadó a hely, és az 5. telefonálót várom ismételten. 0623 16 3000. Beindult ugyanis a Sunshine 25 a nagy boom játék ebben a pillanatban, illetve hát már az ezt megelőző pillanatokban, és ugye 5.-ként érdemes bekerülni adásba. Annál is inkább, mert értékes nyereményekre lehet szert tenni egy kis intuitív játék után. Na, közben pedig elképzelhető, hogy Timi lesz itt a vonal végén. Sunshine FM, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Szia, Timi vagy?
1: Nem.
0: Nem baj. Akkor átveszed Timi helyét, egy keresztnevet mondj nekem, kérlek.
1: Anita vagyok.
0: Anita, ja. Játszottál már ebben a játékban?
1: Még nem, csak próbáltam.
0: Oké. Próbálkoztál, de nem kerültél be?
1: Igen.
0: Na, akkor viszont most sikerült, megörökölted Timától. A játék metódusa nagyon egyszerű, először is szeretném, ha elmondanád a rádiónk szlogenét.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Mindig nagyon izgulok ilyenkor, tökéletes volt, és az izgalom talán most még magasabb fokára lép majd, amikor ugye egy megérzésre hagyatkozva kell eltalálnod a bomba effekt robbanás pillanatát, és hogyha ráérzel és bemondod azt, hogy bum, és pont akkor történik a robbanás, és akkor értékes nyereményeket kaphatsz. Ezzel így képben vagy, igaz?
1: Igen, hallgatom minden nap a rádiót,
0: úgyhogy... Jó, tartsd meg jó szokásod. Akkor Anita, jól emlékszem, igaz? Anita.
1: Igen.
0: Kezdhetjük?
1: Igen.
0: Na jó, figyelj, jön egy felvezető effekt. Itt még csak koncentrálunk, rákészülünk, átszellemülünk. Amint elkezdődik a pittyegés, akkor pedig elindul élesben a játék. Na figyelj!
1: Bum!
0: Igen. Csak egy kicsi fáziskéséssel, sajnos ez most nem sikerült, Anita, de ne csüggedj, Sunshine-os ajándékcsomaggal így is gazdagabb lettél, na meg egy jókora tapasztalattal, és te is benne vagy a fődíj sorsolásban, ahol is például a Galtravel utazási iroda felajánlása, vagy az Újház Farmcare felajánlása is a tiéd lehet. Anita, ne tedd le a telefont, adáson kívül adatokat egyeztetünk. Köszi a játékot! Szép napot! Szia-szia! 9 óra 17 perc van, megyünk tovább jó zenével is. Itt van például a Water. Baby,

Szigel a Jacksoni lendület és nyár. Ez volt a Riptide, 9 óra 31 perckor a Sunshine FM-en. Üzemanyagvár változás péntektől, ugyanis emelkedés történik majd a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában. Bruttó 3-3 forinttal növekszik majd mindez, de ez még a péntek zenéje. Egyelőre viszont a mai zene szóljon mondjuk Ottóknak, Jenőknek, Máriáknak és Marciánoknak, ugyanis ők a mai névnaposok. És ne felejtjétek, kedves motorosok, hogy nagyfokú razzia ellenőrzés az utakon, éppen ezért legyen rendben például a bukósisak, legyen meg, legyen használva, csak úgy, mint a jól látható felszerelések, láthatósági felszerelések, világító berendezések működése, rendszámtáblák előírásszerű elhelyezése, nem felhajtva, nem falevelet oda téve és egyéb trükkökkel kijátszva a trafipaxokat. Aztán vizsgálják majd még a gumiabroncsok állapotát, például a profilmélységet is, erre is érdemes odafigyelni, szóval van mire nézni, ahogy szokták mondani, vigyázzatok egymásra is, magatokra is, és legyen tényleg karbantartva az a motor, mert ugye az életetek is múlhat rajta. Na, közben pedig jó zenéből nincs hiány, Kesha a TikTok a zenei folytatás, és hát ha tehetitek, élvezétek a frissítő 28 fokot, ez a mai csúcsérték, és úgy néz ki, hogy a héten már 30 foknál magasabb értéket nem mérhetünk, úgyhogy kicsikét fellélegezhetünk a kánikulából, élvezzük tehát jó zenékkel együtt. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out there.

0: Tiger, Whitney Houston, Higher Love, itt a Sunshine FM-en 9:48 perckor. Türelmes autózást és biztonságos célbaérést kívánok. Eseménytelen utazást, ahogy szokták mondani. Úgyhogy remélhetőleg nem kell balesetről beszámolnunk, ám ha mégis történne bármi, ami érintheti a többi autóst vagy közlekedőt, kérlek jelezzétek közjelőre is 0620-316-3000. Közben pedig ugye hallgatóinkat egyik játékból invitáljuk a másikba. Például itt van a Sunshine Valent autó, amit mindig le lehet vadászni, és hát a vadászat majd augusztus 28-áig tart, amikor is a sorsoláson kiderül, hogy ezúttal ez a gyönyörű szép kék MG3-as kinél landolhat egy hétvégére. Egy olyan hétvégén, amellyel az autó nem csak a garázsban állhat, vagy az háza előtt, hanem egy fantasztikus kényeztető wellness pihenés is a részesévé válik ennek a hétvégének. 3 nap, 2 éjszaka, 2 fő részére a Hotel Aurum Hajdúszoboszlóba, ugyanis ez a fődi, és ezzel a nagyszerű autóval lehet meglátogatni. Tehát, ha kíváncsiak vagytok arra, hogy néz ki az autó, amit le kell vadászni, vagy le lehet vadászni, mert nem kell, tulajdonképpen tudjuk, hogy mit kell az életben csinálni, de hogy ne mondjam már ki élőadásban, de van rá lehetőség, hogy megnyert, akkor a kék színű autót meg tudod nézni a Sunshine Facebook oldalán, ha kíváncsi vagy arra, hogy mégis mi a vadászat tárgya. Na, és hogy mi volt a mai beszélgetésünk tárgya, illetve apropója, már is mutatom.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: De hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a 3/4-ből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
0: Én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt én, ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
2: Igen. Oda a füvet. Meglacsolta vele a füvet.
0: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki. Uh-huh. Tehát akkor ergo olyan nagy környezeti károsítás nem volt.
2: Kevés volt benne az algaölő.
0: Így van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
2: Igen. De egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne a igazi magyar férfi ember, nem azonnal augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
0: Hanem november közepén
2: novemberi, így van. Tehát figyelj már kis jég van a tetején. Nem kéne már ezt leengedni, na jól van, menjünk, de már szép zöld színű, már bealgásodott.
0: Mikor az asszony egész nap csesztet, hónapokon keresztül, hogy nem akarod elpakolni, de most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van, jó van, hagyjál már, és akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt, hogy még nem pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
2: Járt nálatok a feleségem? Na hát, vagy minden asszony minden. Ilyen?
0: Vagy az enyém járt nálatok?
2: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzel ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
0: És akkor tudod így... Összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
2: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy akár szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetést? Sok, több százezres volt valami.
0: Várjál, hogy írták. Azt, hogy 500 000 forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok,
2: ez a legjobb.
0: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
2: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
0: Hát de folytatom. Hát, Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Így telt a ma reggel, illetve volt azért játék is, és lesz a következő műsorokban is, szóval a Sunshine 25, a nagy boomjáték folytatódik, ugyanis idén 4. évszázados a rádió, és ezt kellőképpen megünnepeljük nagyszerű nyereményekkel, 25 000 forint értékű vásárlási utalványokkal, és 2 igen értékes fődíjjal is. A játék részleteit egyébként megtaláljátok a Sunshine.hu weboldalon, és a Facebook oldalon is. Ma pedig nagyjából 28-30 30 fok mellett tengődhetünk, és élvezhetjük azt, hogy végre nem a kánikula marja szét az idegrendszerünket. 30 fok alatt marad a hét további részében is a hőmérséklet, úgyhogy tudunk venni néhány mélyebb levegőt, és élvezhetjük a nyarat. Na hát én ezt kívánom mindenkinek, meg azt, hogy legyen csodás napotok. Itt volt veletek Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. Pontjában, a Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Pap László a Szemkorp debreceni működésének leállítását kezdeményezi. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Debrecen több pontján. Utolsó szakaszához ért a Svetics bérház felújítása Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debrecen polgármestere a Szemkorp gyár működésének leállítását kezdeményezi a visszatérő határérték feletti környezetszennyezés miatt. Pap László közölte, büntetőfeljelentést tesznek az ügyben, mert szerinte a környezetvédelmi szabályszegésnek büntető jogi következményei is lehetnek. A környezetvédelmi hatóság korábban felfüggesztette a debreceni üzem tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és félfém esetében is határérték túllépést mutattak. A mester azt mondta, már márciusban figyelmeztette a céget a szabályok betartására, a Szemkorp azonban szerinte megszegte korábbi ígéreteit. Pap László felszólította a vállalatot, hogy fejezze be debreceni tevékenységét és telepítse át a gyártást más helyszínre. Fokozott rendőri ellenőrzés indul Debrecen több forgalmas területén. A debreceni rendőrkapitányság vezetője július 1-je 0 órától augusztus 31-ig félig rendelt el az intézkedést. Az ellenőrzés a Böszörményi út, a Pesti utca, a Nyugati utca és az Erzsébet utca, a Petőfi tér, a Veselényi utca, a Hajnal utca, a Rakovszki utca, a Nyíl utca, a Füredi út és az Egyetem Sugár út által határolt városrészeket érinti, valamint a Nagyerdei körút környékére is kiterjed. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A következő két hónapban ezért több rendőrrel lehet találkozni az érintett debreceni területeken. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni Svetics bérház felújítása, elkezdődött az épület utcafront részének korszerűsítése. A Piac utca 43 szám alatt álló 1930 óta a belváros meghatározó látványához tartozó társasház rekonstrukciója két évvel ezelőtt indult, és most az utolsó fázisához ért. A mintegy 400 millió forintos beruházás az épített örökség felújítási program keretében valósul meg. A lakóközösség 200 millió forintos önkormányzati támogatást nyert, a fennmaradó részt a tulajdonosok biztosítják. Július 1-től Engler Ágnes a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának professzora irányítja dékánként a kar munkáját. A vezetői megbízást Keminfi Róbert leköszönő dékántól vett át, aki 9 év után hivatali ideje végén köszönt el a poszttól. Vezetése alatt évente mintegy 2700 hallgató tanult a karon, kialakult az intézeti képzés és struktúra, bővült az angol nyelvű képzések köre, és nőtt az oktatók nemzetközi publikációinak a száma. Az ünnepélyes átadó eseményen Bázs Zoltán rektor is részt vett, aki hangsúlyozta, a dékáni lánc nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent a közösség iránt. Engler Ágnes munkáját új dékán helyettesek és dékáni megbízottak segítik majd. 8 tehetséges diák vett részt a debreceni SC Építés Technológiai és Műszaki Szakképző Iskola Formába Öntött Mesterség című tehetséggondozó programjában. A fiatalok az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ipar területéről érkeztek, és a tanév során szakmai tudásukat, esztétikai érzéküket és kreativitásukat is fejleszthették. A programban művészettörténeti előadások, szakmai foglalkozások, csapatépítő alkalmak és tanulmányi utak is szerepeltek, többek között a Modemben, a Bényi Galériába és a Magyar Zeneházába.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a hőségnek vége, de az zivataroknak még nem, úgyhogy juha nálunk lesz az esernyő. Délután helyenként heves zivatarok is lehetnek, felhőszakadás, éges és szélvihar kíséretében. A maximumok 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Beti a legfrissebbeket, 10 óra után 4 perccel is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg egy jó csintek, hello mindenkinek, a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, jöhetnek az üzenetek a folytatásban is, 0620 316 3000, startolunk Lady Gaga-val, itt van már a The Dead Dance.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

Hypoton és Norma J. Martin. Ez volt tőlük az Out My Head, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is tekintünk az orvos meteorológiára, ugyanis ma az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként a fejfájás, valamint a migrén jelentkezhet, az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, sőt, tartós álmosságérzet is jelentkezhet. No, de hogy mi a helyzet időjárásunk szempontjából? Hát azért a tegnapihoz képest ma már csak jelenleg 25 fok van a térségben, és sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és napközben előfordulhatnak elszórtan a térségben záporok, illetve zivatarok. Hogyan viselitek egyébként ezt a nagy hőmérséklet csökkenést? Ugyanis hát nagyjából 13 fokkal kevesebb most a hőmérséklet, mint tegnap ilyenkor. Na, ezt is meg lehet nekem írni. 0620 316 3000. A kedvenceket pedig játszom.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: A feszbolyos srácok, méghozzá topikkal kiegészülve, ez volt a Forget You az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk egy picit az egészségpercekre, ugyanis hát a 38 fokról 25 fokra történő lehűlésnél a legtöbb embert ez inkább megkönnyebbülésként érinti, de a szervezetnek egyébként idő kell az alkalmazkodáshoz. Érdemes továbbra is figyelni a megfelelő folyadékbevitelre és az esti, illetve a reggeli hűvösebb órákban rétegesen öltözködni. Az időjárás változás átmenetileg fejfájást, fáradtságot vagy vérnyomás ingadozást okozhat, különösen az érzékenyebb embereknél. A legtöbben azonban néhány napon belül alkalmazkodnak, és a mérsékeltebb hőmérséklet kedvezően hat a közérzetre, illetve a szervezet terhelésére. Titeket egyébként ez hogyan visel meg? Ezt is meg lehet nekem írni 0620-316-3000. Az egykori nagy sikerű Faithless felvétellel megyünk tovább, hát egy picit új köntösben. Bibi Rexa ugyanis hozzányúlt, és milyen jól is tettem. Így szól 2026-os köntösben az egykori Faithless felvétel. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, a

0: Édes és Radics Gigi, ez volt tőlük a dilemma az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 11 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen érkezik hozzám a stúdióba Kata, ugyanis július 2-ára a csütörtökre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy jön hamarosan az asztrológia. No, megjátszom a kedvenceket, Ed Sheeran és az Azizám, ezzel fogunk indulni majd 11 óra után.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Hamisított nyilvántartások miatt bocsátotta dolgozókat a BKK. Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek. A médián szerint tovább nőtt a tiszaelőnye a Fidesz-szel szemben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Belső vizsgálat után elbocsátott több munkavállalót a BKK, miután a cég szerint dolgozók munkaidő nyilvántartásokat, menetleveleket és jegyzőkönyveket módosítottak azért, hogy magasabb pótlékhoz jussanak. A társaság tájékoztatása alapján az érintettek több ellenőrzést tüntettek fel a dokumentumokban, mint amennyit ténylegesen elvégeztek. A visszaélésekről májusban tájékoztatták a BKK közép- és felső vezetését. Ezt követően indult belső ellenőrzés és vállalatbiztonsági vizsgálat. A BKK szerint a szabály a közvetlen felettes tudtával és támogatásával történtek, de további vezetők tudta nélkül. Az érintett szakterületi vezetőt felfüggesztették, majd megszüntették a jogviszonyát. Az ügyben további munkáltatói, polgári vagy akár büntető jogi következmények is jöhetnek. Július 6-ára és 7-ére újabb rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az indítvány szerint az országgyűlés két nap alatt összesen 7 javaslatot tárgyalhat. Napirendre kerülhet többek között a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakítása, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelhatályon kívül helyezése, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomag is. A miniszter indoklása szerint a javaslat a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, valamint az uniós források felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek megteremtését szolgálják. Rendkívüli ülésre azért van szükség, mert a parlament tavaszi ülésszaka már lezárult. Tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz-KDNP között a Medián júniusi közvéleménykutatása szerint, amelyet a HVG közölt. A felmérés alapján a teljes népességen belül a Tisza támogatottsága 60%-on áll, míg a Fideszét 18%-on. A választani tudó körében 71%-ot mértek a kormánypártnak, a választani tudó biztos szavazók között pedig 73%-ot, miközben a Fidesz mindkét csoportban 21%-on áll. A kutatás szerint a Fidesz nem csak kevesebb támogatottságot tudhat maga mögött, hanem a párt iránti elkötelezettség is gyengült. A Medián szerint a választók 63%-a állította, hogy az áprilisi választáson a Tisza pártra szavazott. Csalás büntette miatt állt bíróság elé Terpes polgármestere, aki az ügyészség szerint több alkalommal is olcsóbb termékkódját használta egy egri áruház önkiszolgáló kasszájánál. Bujáki Ferenc a vád alapján a banán trükként ismert módszert alkalmazta, a megvásárolni kívánt áruk helyett sárgarépa kódját húzta le. A férfi 2026. februárjától összesen 6 alkalommal járt el így, játékok, élelmiszerek és technikai cikkek esetében. Az információs rendszer felhasználásával okozott kár meghaladta 100 000 forintot, ebből közel 50 000 forint térült meg. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint a kár megtérítését kérte. A járás bíróság ítélete jogerőre emelkedett.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben kettős fronti hatás várható, így nehéz nappára frontérzékenyekre fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődött, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egy óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg a délelőtt utolsó óráját indítom meg. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, ebben az órában bumos játék, úgyhogy érdemes figyelni és ötödiknek telefonálni. Startolunk Ed Sheerannel, ez már az Azizám.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Szafavidán, és az volt a One Day az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 5 perccel járunk már 11:42 után, ami egyetlen egy dolgot jelent, hogy Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen július 2-ára csütörtökre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Kedves Kos, a vereség, legyen szó az élet bármely területéről, mindig kellemetlen élmény, de ettől még nem kell pánikba esnie. Olyan emberek veszik körül, akik mindig ön mellett állnak. A bika alaposan gondoljon át mindent, hasznos lenne a jelenlegi helyzetet egy másik szemszögből is megvizsgálni. Rá fog jönni, hogy nem is olyan bonyolult, mint azt elsőre gondolta. Az ikrek, szenteljen kellő figyelmet a környezetében lévő embereknek, ne legyen önző és ne helyezze önmagát mások elébe. Néha az a legcélra vezetőbb, ha az ember félreáll és beismeri, ha hibázott. Ha a rák párkapcsolata korábban zátonyra futott volna, ne buslakodjon, mert egy sokkal jobb vár önre. Inkább élvezze a nyarat. Az oroszlán most kimondottan könnyen tudja kezelni a stresszt, és mivel teljesen kiegyensúlyozott, semmi nem tudja felzaklatni. Használja ki ezt a periódust, és fektessen több energiát olyan feladatokba, amiket korábban mellőzött. A szűznek ma sok feladata van, estére kellően el is fárad, ha teheti, feküdjön le korábban, mint ahogy szokott, így holnap sokkal több energiája lesz. A mérleg mentálisan és lelkileg is tökéletes egyensúlyban van, és úgy érzi, hogy semmi nem tudja kizökkenteni. Azonban lélekben készüljön arra, hogy egy váratlan esemény megzavarhatja ezt a mostani harmóniát. A Skorpió néha úgy érzi, hogy az lenne a legjobb, ha mindent hátrahagyva elmenekülne, de ne feledje, minden probléma megoldható, a kulcs a kommunikáció. A Nyilas minden közelgő eseményt jegyezzen fel a határidő naplójában, nehogy elfelejtsen valamit. Most eléggé szorítják a határidők, egy elfelejtett feladat vagy találkozó olyan hiba lenne, amit most nem engedhet meg magának. A Bak ne bonyolódjon bele egy vitába, hogyha nincsenek meg a kellő információi a témát illetően, hiszen később ebből még gondja adódhat. Jobb, ha kimarad az ilyen helyzetekből. A vízöntő legyen önmaga is, ne hagyja, hogy a környezetében lévők túlzottan befolyásolják a döntéseiben. Másnak lenni időnként egyáltalán nem rossz dolog. A Halak most ne maradjon egyedül a gondolataival, beszélje meg akár a párkapcsolatát a legjobb barátjával. Biztos, hogy megértésre talál majd, és talán tanácsot is kap.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd délután a legjobb program lehetőségekkel. Most viszont, drága Sunshine-osok, érdemes lassan a telefonokat a kézbe venni, és betárcsázni 0620-316-3000, hiszen hamarosan jön a bummos játékunk, úgyhogy mindenki figyeljen. Sabuzival megyünk tovább így a csütörtök délelőttünkben. Ez már a Bar Song, a Sunshine-os kedvencek között.
1: Sunshine FM Osztó.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: I Need az előző percekben itt a Sunshine On. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, 7 perc múlva pontosan 3:42, a felhívó spot pedig az előző percekben elhangzott, az ötödik telefonáló pedig már itt is van velem a vonalban. Szia, Sunshine FM!
1: Szia, jó.
0: Hello, Zsolt! Mi újság, hogy telik a mai napod?
1: Hát, munkával.
0: Munkával. Merre dolgozol, vagy mennyire dolgozol? Nagyon dolgozol?
1: Hát elég.
0: Jó, de figyelj.
1: Nem annyira, hogy ne jusson idő telefonálni.
0: Na, ez egy nagyon-nagyon jó hír. Mennyiszer próbálkoztál már eddig?
1: Elég sokszor. Volt, amikor második, harmadik, negyedik is voltam.
0: Na, hát de Zsolt, akkor most van egy nagyon-nagyon jó hírem. Te vagy az ötödik telefonáló. Ahhoz, hogy elinduljon a játék, el kell nekem mondanod a Sunshine FM szlogenjét.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Á, kérem szépen, hát ilyen egyszerűen működik ez, hát nem annyira bonyolult megnevezni, vagy hát megjegyezném a rádiónak a szlogenjét. Zsolt, gratulálok, úgyhogy innentől kezdve már benn vagy a játékban, így akár esélyed van arra, hogy elvitt tőlem a Praktiker Magyarország, az M3 Outlet, a Naturklinik, valamint a Mendi Shape & Body 25.000 forint értékű vásárlási utalványát, hogyha abban a pillanatban mondod majd ki, hogy bum, amikor robbanni fog a bomba, viszont hogyha esetleg mégsem akkor történne, akkor is bekerülsz a fődíj sorsolásba, ami van kettő darab főnyereményünk. Az egyik a Gál Travel utazási iroda jóvoltából 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége, méghozzá félpanzióval az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, a másik pedig az Újház Farmcare jóvoltából egy hűtő-fűtő klímaberendezés, nyilván ez felszereléssel együtt. Van tervben egyébként nyárra nyaralás?
1: Inkább ősszel.
0: Akkor ti ez a, úgy vagytok vele, hogy amikor meleg van, miért menjek még melegebb helyre?
1: Igen.

0: nehéz döntenem, de...
1: lehet a távolság miatt.
0: Lehet, hogy később hallottad, hozzád később jutott el. Figyelj, én tök jó arc leszek, én megadom, jó?
1: Köszönöm.
0: Jó, úgyhogy gratulálok, úgyhogy innentől kezdve már csak az van, hogy húzok a borítékból, és megnézzük, hogy mit is nyertél tőlem. Itt van a kis borítékunk, és a tiéd pedig nem más, mint a Praktiker Magyarország jó voltából egy 25 ezer forint értékű vásárlási utalvány.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó, úgyhogy jó. De ezen kívül pedig tényleg benne vagy továbbra is a fődíj sorsolásunkba, ahol hát vagy elmentek 3 nap 2 éjszakára az Aquaworld Resortba, vagy kaptok egy jó kis klímát. Van otthon egyébként klíma?
1: Jó, egy van.
0: Na, ugye, ha megnyeritek, akkor lesz még egy.
1: Így van.
0: Hogy bírod egyébként ezt az időjárás, Zsolt? Tehát azért 13 fokot csökkent a hőmérséklet itt egy nap alatt. Mennyire visel ez meg téged?
1: Sokkal bírhatóbb, mint volt, de hál' Istennek azért rugalmas a munkahelyen is, és akkor rövidített munkaidőben dolgoztunk.
0: Hát akkor nekünk tiszta jó.
1: Igen.
0: Jó, Zsolt, ne tedd le a telefont, maradj vonalban, felveszem az adataidat, és mindent megbeszélünk, jó?
1: Jó, rendben van.
0: Köszönöm szépen, hogy játszottál velem. Köszi. Hölgyek, urak, a játék pedig természetesen még a délután, valamint az este folyamán is folytatódik, úgyhogy akkor is érdemes velünk játszani. A kedvencek pedig itt vannak, Freddy visszatért 2026-ba. Itt van tőle a Pain and Glory. Kellemes délelőttet. A Sunshine FM.

Zombon, és ez volt tőle a Mystical Magical, az előző percekben itt a Sunshine Hall. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan dél, úgyhogy most ismételten megállunk egy picit, ugyanis elmegyünk reklámozni, valamint hír összefoglalózni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy jöhetnek az infók a folytatásban is, 0620 316 3000, délután pedig indulunk majd a Hertz és a Purple Disco Machine felvétel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
3: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mandy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en!
4: Lenyelt kapszulákban csempészhettek kábítószert, új elnök helyettes a Debreceni Klinikai Központban. Fizetős lesz az építési hulladék leadása. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. július 2-a csütörtök van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: A folytatásban is záporokra, zivatarokra készülhetünk. Ezek környezetében vizessé csúszósá válnak az utak, az intenzívebb gócokban hirtelen jelentősen romolhatnak a látási viszonyok, víz átfolyások is keletkezhetnek. Erős viharos szélrohamok jöhetnek. Legyünk nagyon körültekintőek, vezessünk figyelmesen, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
4: Nemzetközi kábítószercsempész hálózat magyar tagjaira csaptak le a rendőrök a Kirándulás Fedő nevű akcióban. A rendőrség tájékoztatása alapján a bűnszervezet mintegy 20 magyar állampolgárt szervezhetett be futárnak, akik a gyanú szerint lenyelt kapszulákban szállítottak kokaint Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli célországokba. A magyar rendőrség jelzései és a nemzetközi együttműködés nyomán külföldön eddig 9 magyar állampolgárt fogtak el, több mint 15 kg kokaint lefoglalva. Júniusban Magyarországon is több helyszínen tartottak akciót. Szervezőket és futárokat fogtak el, köztük a hálózat egyik irányítóját is, akit a hajdúdorogi rendőrök kaptak el. Több gyanúsítottat letartóztattak, két körözött szemét továbbra is keresnek. Július 1-től Illés Árpád professzor a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának elnök helyetteseként is folytatja munkáját. Megbízását Szabó Zoltán professzortól, a Klinikai Központ elnökétől vett át. Illés Árpád hazai és nemzetközi szinten is elismert belgyógyász és hematológus, több évtizedes gyógyító, kutató, oktató és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Szakmai pályafutása régóta kötődik a belgyógyászati klinikához, amelynek irányításában igazgató helyettesként is meghatározó szerepet vállalt. A hematológiai részleg és az általános orvostudományi kar hematológiai tanszékének vezetőjeként fontos szerepe volt abban, hogy a debreceni hematológiai ellátás országosan kiemelkedő szintre fejlődjön. Munkájának eredményeként a régióban rutinszerűvé váltak a csontvelő transzplantációk és a korszerű célzott terápiák. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építés és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonként kell fizetni a MOHU által meghatározott díj bruttó 36 forint kilónként mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolták, hogy országszerte több vállalkozó is visszaélt az ingyenes leadás lehetőségével, ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Az építés és bontási hulladékot a regionális hulladék kezelőközpontban továbbra is átveszik, a nagyobb mennyiségtől megszabadulóknak pedig konténerbérlést is kínál az AKSD. Több Debrecent érintő vasúti beruházásról is beszélt Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A tárcavezető azt mondta, már idén elkezdik a debreceni nagyállomás beázó aluljárójának rendbetételét, valamint liftekkel akadálymentesítenek, később pedig a teljes állomás megújítása következhet. Vitézi Dávid szerint Debrecenben olyan fejlesztésekre kell összpontosítani, amelyek közvetlenül a város lakóinak érdekeit szolgálják. 3 millió forintos adománnyal támogatja a debreceni Schaeffler a Debreceni Egyetem Gyermekklinika szülészet és koraszülött intenzív osztályát. A támogatásból korszerű légzéssegítő monitort és a készülékhez tartozó szenzorokat vásároltak az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület közreműködésével. Az eszköz a koraszülöttek ellátásában segíti az egészségügyi dolgozók gyorsabb és pontosabb döntéshozatalát, ezzel növelve a gyógyító munka biztonságát. A berendezés Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen Campus igazgató és Sós Nagy István az egyesület elnöke adta át a gyermekklinika képviselőinek. Csak nem 100 kilométeren átmenekült a rendőrök elől egy 15 éves fiú, aki a gyanú szerint Debrecenben lopott el egy kis teherautót. A bejelentés június 25-én kora délután érkezett, a rendőrök pedig a GPS adatok alapján rövid időn belül megtalálták a mozgásban lévő járművet. A sofőr azonban nem állt meg, hanem nagy sebességgel menekülni kezdett, autópályán és főutakon helyenként 180 km/órával haladva. A menekülés az M3-ason ért véget, ahol a kis teherautó terelő tábláknak ütközött. A 15 éves fiút és 14 éves utasát egy közeli szántóföldön fogták el. Július 1-től Barta Judit habilitált egyetemi docens vezeti a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáját. A kinevezés Szabó Zoltán professzortól, a klinikai központ elnökétől vett át. Barta Judit Debrecenben végzett általános orvosként, majd kardiológiai alapkutatást folytatott, külföldi tapasztalatokat szerzett, később pedig kardiológiából szakvizsgázott. Tudományos és klinikai munkájának középpontjában az intervenciós kardiológia, valamint a szív elégtelenség diagnosztikája is áll. A szívkatéteres labor irányítását 2021-ben vett át. A leköszönő klinikai igazgató Csanádi Zoltán professzor 9 éven át vezette az intézményt, amely ez idő alatt több új ellátási formával, országosan is egyedülálló beavatkozásokkal és erősödő kutatási tevékenységgel fejlődött. Kórtermek korszerűsítésére keres kivitelezőt a Debreceni Egyetem Klinikai Központja. A fejlesztés a Nagyerdei Campus Belgyógyászati Klinika B épületének hematológiai osztályát érinti. A közbeszerzési értesítőben megjelent felhívás szerint az épület földszinti és első emeleti részén komfortosítanának több fekvőbeteg kórtermet. A beruházás célja a jelenlegi kórtermi struktúra átalakítása, valamint saját vizes blokkok kialakítása. A fejlesztés lehetővé tenni egy-egy kétágyas kórtermek létrehozását is, ami az esetleges izolálási igényeket is segítheti.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
5: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. Két a DVSC-ben nevelkedett játékossal erősíti keretét a Deac labdarúgó csapata. A középpályás Marus Csáki Jan és a támadó Bökönyi Martin is a fekete-fehéreknél készül a 2026-27-es szezonra. Marus Csáki Jan 2012-ben Ukrajnából érkezett Tarpára, ahol 4 szezon töltött, majd a Debreceni labdarúgó akadémián nevelkedett tovább. 2016-ban már profi szerződést kapott a DVSC-től. A 24 éves középpályás 2022 tavaszától 25 nyaráig a Karcag csapatát erősítette, részese volt az EB2-be jutásnak. A 20 éves csatár Bökönyi Martin a kezdetektől a Loki utánpótlásában pallérozódott. A DVSC első keretével is készült, sőt tavaly nyáron az NB1-es csapat ausztriai edzőtáborába is elutazott. Az előző szezon első felét a DVSC második csapatában kezdte, majd tavasszal a Tiszafüred gárdájában játszott. A szezonban 30 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 9 gólt szerzett. Ahogy az előző évben, idén is a Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület rendezte az országos kerékpáros bajnokságot. A nagy hőség komoly kihívás elé állította a versenyzőket, akik a Debrecen-Bocskai kert közötti 354-es úton kijelölt pályán több korosztályban mérték össze tudásukat. A DSI Cycling Team hazai pályán versenyző kerékpárosai több biztató eredményt értek el. A nap legkiemelkedőbb teljesítményét Lambert Luca nyújtotta, aki a női U19-es korosztályban remek versenyzéssel országos bajnoki ezüstérmet szerzett. Szintén dobogóra állhatott az U15-ös fiúk mezőnyében Hegedűs Jármezei Pál, aki kiváló teljesítményével bronzérmes lett. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
4: Városunkban egy picit fellélegezhetnek az allergiások, a pollen terhelés kismértékben, de lecsökkent. Ugyanakkor kettős ronti hatás várható, a maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: egész. És ez volt a Blessings az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-a sok ismételten elérkeztünk a katasztrófa védelem perceihez. A vonalban pedig már itt van velem Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Vármegyei szóvivője. Szia Nóra, mi történt nálatok az elmúlt 24 órában?
1: Szia Norbi, köszöntöm a hallgatókat. A keddi viharos idő után szerdán még nagyon sok felé riasztották a tűzoltókat, nagyrészt Püspökladányban avatkoztak be az egységek, kidőlt fákat, illetve lehasadt ágakat távolítottak el, több épületre is rádőlt fa, emiatt veszélyt jelentett az ott lakókra, illetve a közlekedésre is. Mivel a legtöbb bejelentés onnan érkezett, nem csak a hivatásos tűzoltókra volt szükség, a város hivatásos tűzoltóira, hanem más településről is lettek átriasztva egységek, a hajdúszoboszlói, illetve a karcagi tűzoltók is ott avatkoztak be, így végül sikeresen tegnap felszámolták délután az összes viharkárt. Volt baleset Nádudvaron, egy autó egy kerítést beszakítva egy gázcsonkot kiütött a szélső utcában, oda a püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik végül egy vízsugár védelme mellett biztosították a helyszínt a gázszolgáltató kiérkezéséig. Az autóbaleset miatt a mentőszolgálat két embert kórházba szállított. Végül egy tűzesethez riasztották a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat, földesen 1000 négyzetméteren égett a nádas a Kisernyő utcába, a tűzoltók végül kéziszerszámokkal, illetve egy vízsugárra fékezték meg a lángokat.
0: Köszönjük szépen, Nóra, eseménymentes napot kívánunk nektek.
1: Köszönjük.
0: Drága Sunshine, sok az utakon, pedig hamarosan szétnézünk, úgyhogy jöhetnek a közlekedési infók 0620-316-3000. Regárd és a Years and Years közöse pedig már pörög. Ez a Hallucination.

0: Remélt Pista Mosztó miatt a Dóczi József utcától a Nagyerdei körúton át óriási a forgalom. Itt azért megjegyezném, hogy nem bánnám a szabályokat betartanám, mert van úgy, aki a villamos ki nem parkol. Tehát ezt a környéket, ha lehet, kerüljük el. Valamint van még egy ilyen gócpont a Nádor utcától a Bentéri terjedő szakaszon. Továbbra is nagyon annak folynak a munkálatok. Ott nagyon-nagyon figyeljünk a munkásokra és a munkagépekre. Illetve a Faraktár utca 7 vezér visszakeresztődésénél van még forlódás. Egyébként a városban normalizál együtt a helyzet, tehát nem ment a kultforgalom, azt már a melegre hatással, vagy illetve ennek a hatása miatt vigyázzunk egymásra, és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, Laci, mi is balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

és ez volt tőle a Dancing in the Moonlight, az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan egy óra, úgyhogy most ismételten megállunk egy picit, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet a folytatásban is. 0620 316 3000, egy óra után pedig startolunk Jennifer Lopez és David Guetta vadonatúj felvételével. Ez lesz a Save Me Tonight.

0: kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Haladékot kapnak a baba váró hiteles párok. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. Kettős fronti hatás várható. Földi Beti vagyok, imár részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Meghosszabbítják a diákhitel kamat stopját. Meghosszabbítja a kormány a szabad felhasználású diákhitel egy kamat stopját. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a 2024 végéig megkötött szerződéseknél a kedvezményes 7,99%-os kamat 2026. december 31-ig marad érvényben. Emellett haladékot kapnak azok a babaváró hiteles házaspárok is, akiknél még nem született vagy nem fogadtak örökbe gyermeket. Az eredetileg 5 éves határidőt november elsőig meghosszabbítják azoknál, akiknél az korábban 2026. október végéjén járt volna le. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet, akik addig sem teljesítik a feltételeket, annak továbbra is számolnia kell a kamat támogatás visszafizetésével és a magasabb törlesztő részlettel. A módosítás mintegy 24.700 családot érint, aki azonban a hosszabbított határidőig sem teljesíti a gyermekvállalás feltételeit, annak továbbra is vissza kell fizetni az addig kapott kamat támogatást és megszűnik a hitel kamatmentessége is. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. A kabinet szerint az új szervezet hangolja majd össze a közösségi közlekedést, szervezi és ellenőrzi a szolgáltatásokat, valamint kialakítja a menetrend és tarifarendszert. Emellett egy 100%-ban állami tulajdonú társaságot is létrehoznának, amely az új vasúti járművek beszerzését és kezelését végzi majd. A tervek szerint uniós forrásból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 Intercity motorvonatot vásárolnának. A szükséges törvényjavaslatok még ezen a héten az országgyűlés elé kerülnek. Befagyasztják a polgármesterek fizetését. A kedden elfogadott törvény értelmében júliustól elmarad az automatikus béremelés, így a településvezetők fizetése jelenleg is szinten marad. A parlament emellett megszüntette a főpolgármester, a polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlések elnöki és alelnöki számára addig járó az illetmény 15%-ának megfelelő havi költségtérítést is. A módosítás a vármegyei közgyűlési elnököket külön is érinti, esetükben a fizetés meghatározásának szabályai is változnak, ami tényleges illetménycsökkentést eredményez. A jogszabályt az országgyűlés 136 igen szavazattal fogadta el.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Városunkban egy picit fellélegezhetnek az allergiások, a pollen terhelés kismértékben, de lecsökkent. Ugyanakkor kettős fronti hatás várható, a maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
1: Egy óra után is sok jó zenét a 93.5-ön. Hello mindenkinek a stúdióban, még 56 percen keresztül Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az infoitok 0620 316 3000. Ennél nagyobb újdonsággal nem is indulhatnánk. Jennifer Lopez, David Guetta, See Me Tonight.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zenék. Mixed.
0: Ez a Juice.

0: dr. Béres és Verép Tamás. Ugye nem bántad meg az előző percekben itt a 93.5-ön? Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága szenseinasok. Mielőtt visszatekintenénk a mai reggelünkre, előtte továbbra is felhívnám a figyelmet arra, hogy ugye javában zajlik a Sunshine 25 játékunk. Ez ugye a nagy Sunshine 25 boom. Ugye minden műsorsávban elhangzik egy felhívó spot, ami után az ötödik telefonálom sikeresen be tud kerülni az adásba, abban az esetben, hogyha tudja a Sunshine FM szlogenjét. Na és hogyha ezt már tudja, akkor onnantól nincsen semmi más teendője, mint hát saját magában egy picit számolgatni, ugye a csippanásoknál, hogy vajon mikor fog robbanni a bomba. És hogyha sikerül, akkor kimondani a bumot, amikor robban a bomba, akkor vannak napi tárgyereményeink, méghozzá a Praktiker Magyarország, az M3 Outlet, a Natur Cleaning, valamint a Mendi Shape & Body jóvoltából 25.000 forint értékű vásárlási utalványok kerülnek kisorsolásra, valamint azok se csüggedjenek, akik nem találják el, amikor éppen robban a bomba, ugyanis ők is bekerülnek a fődíj sorsolásba, ami pedig nem más, mint a Gál Travel utazási iroda jóvoltából egy 3 nap 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályába, valamint a másik fődíjunk az Újház Farm Care felajánlásából egy hűtő-fűtő klíma felszereléssel együtt. Úgyhogy érdemes minden műsorsávban figyelni, és a felhívó spot után bekerülni hozzánk az adásba. Minden ezzel kapcsolatos információ elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. Most viszont visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt Olasz Gabinál és Dankó Lacinál.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy akár szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez, ez volt. Milyen büntetés? Sok, több százezres?
3: Várjál, hogy írták. Azt, hogy valami... 500 000 forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok...
2: Na ez a legjobb.
3: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
2: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
3: Hát de folytatom. Hát, Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, még

0: Sunshine FM programajánló.
1: Készülj fel, mert július 17-én és 18-án Debrecen belvárosában még a falakból is dallamok fognak folyni, ugyanis érkezik a 6. utcazene napok. Két nap alatt több mint 50 zenész és formáció foglalja el a hal közt, a Dósanádor teret és a Nagy templom környékét, szóval ha csak egy kifliért ugrasz le a boltba, akkor is jó eséllyel egy akusztikus koncert közepén találod magad. A belépő garantáltan 0 forint, neked csak a jó kedvedet és a ritmusérzékedet kell magaddal hoznod a belvárosi aszfalt szaggató bulira. Eke Máté és a Kurucok július 9-én és 12-én este 8:30-kor elfoglalják a Sóstói Múzeumfalut, hogy a Mandala nyár keretében végre musical vonalon is jól ellássák a labancok baját. A Tenkes kapitány a legendás történetét most látványos kalandmusicalként kapod meg a skanzen közepén. Szóval lesz itt kardcsörtetés, kurucvirtus és persze fölbemászó dallamok. Ha látni akarod, hogyan kap ki Eberstein ezredes dalolva is, ott a helyed.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, még

pazaria. És ez volt a Four Moods az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a drága szenseinosok, hamarosan 2 óra, úgyhogy most ismételten egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont 2 óra után már Kondorali fog várni mindenkit, ugyanis startol a Sunshine délután, és hát az elkövetkezendő 6 órában is lesz játék. Úgyhogy érdemes figyelni majd a felhívó spotot, és 5. bekerülni hozzánk a műsorba, hiszen akkor esélyetek van arra, hogy elvigyétek tőlünk a napi tárgynyereményt, vagy esetleg a Sunshine-os ajándékcsomagot. Úgyhogy érdemes a délután folyamán is a Sunshine délutánnál tartani, valamint Kondor Rolival. Roli 2 után startol majd Kashmirral. Ez lesz a Wild Ride. Én kellemes délutánt kívánok. Glasz Norbert vagyok.

0: Debrecen új rádiója már az élvonalban. Ez a 93.5 Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt.
1: Zene, kultúra, Debrecen.
0: Ez a mi városunk.
1: Ez a Sunshine FM. Két éjszaka, két főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink: Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Életveszélyesen megsérült egy rollerező fiú Nyíregyházán. Paplászló a Szemkorp debreceni működésének leállítását kezdeményezi, ősztől változhat a költségvetés benyújtásának rendje. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitte kórházba egy rollerező fiút Nyíregyházán. Az esetről a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrség videót is közzétett elrettentő szándékkal. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú szabálytalanul közlekedett és nem viselt védőfelszerelést. Az eset kapcsán ismét arra figyelmeztetik a rollerrel közlekedőket, hogy saját biztonságuk érdekében legalább bukósisakot használjanak és tartsák be a közlekedési szabályokat. A rendőrök külön kiemelték, kerülni kell lavakmerő mutatványokat, például az egy kerekezést. A szülőket arra kérik, csak akkor engedjék gyermekeiket rollerrel közlekedni, ha meggyőződtek arról, hogy ismerik és betartják az alapvető közlekedési szabályokat. Debrecen polgármestere Szemkorpgyár működésének leállítását kezdeményezi a visszatérő határérték feletti környezetszennyezés miatt. Paplászló közölte, büntetőfeljelentést tesznek az ügyben, mert szerinte a környezetvédelmi szabályszegésnek büntető jogi következményei is lehetnek. A környezetvédelmi hatóság korábban felfüggesztette a debreceni üzem tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és félfém esetében is határérték túllépést mutattak. A polgármester azt mondta, már márciusban figyelmeztette a céget a szabályok betartására, a Szemkorp azonban szerinte megszegte korábbi ígéreteit. Paplászló felszólította a vállalatot, hogy fejezze be debreceni tevékenységét és telepítse át a gyártást más helyszínre. Kármán András pénzügyminiszter szerint a 2027-es költségvetés tervezésénél szakítana a kormány a korábbi gyakorlattal. A miniszter közösségi oldalán azt írta, kezdeményezik az államháztartási törvény módosítását, hogy a költségvetési törvény javaslatot a jövőben várhatóan októberben nyújtsák be. Indoklása szerint így közelebb kerülne egymáshoz a tervezési és a tervezett időszak, több megbízható adat állna rendelkezésre, és reálisabb költségvetés készülhetne. Kármán András szerint a 2026-os büdzsé átláthatatlan volt, és a kormányváltás nélkül a GDP arányos hiány akár 8,3%-ot is elérhetett volna. A KSH friss adatai alapján az első negyedéves államháztartási hiány 2090 milliárd forint volt. Háromszorosára emeli a turistákra is vonatkozó nemzetközi idegenforgalmi adót Japán. A kilépési adó összege 1000 jenről 3000 jenre nő, vagyis nagyjából 5700 forintnak megfelelő összegre emelkedik. Az adót az országot elhagyó külföldi turistáknak és a japán állampolgároknak is meg kell fizetniük, de azt automatikusan beépítik a repülőjegyek és a nemzetközi hajójegyek árába, így külön teendő nem lesz vele. A július 1-e előtt lefoglalt utakra az emelést nem számítják fel. A japán kormány a bevételt infrastruktúra fejlesztésre és a túlturizmus kezelésére fordítaná. Például a szemetelés visszaszorítására, kamerarendszerekre és látogató létszámot szabályozó foglalási rendszerekre. Japánban tavaly már 42 millió turistát regisztráltak.
6: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati északi szelet élénk erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
7: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. 2:04. A következő órákban is hozom a kiváló zenéket, valamint a friss infókat. Nyíregyházán a tiszavasvári mérnek, Debrecenben pedig a Balmazújvárosi úton. Indítunk elsőként a Wide Ride-dal.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kiváló zenékkel pörög a csütörtök délután a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek! Mindjárt majd útinfókra is rátérünk, viszont előtte a kínai asztrológiával folytatjuk, mert képzeljétek, ma kockázat nap van, ilyenkor nem feltétlenül kell rossz dolgokra gondolnunk, inkább arra érdemes figyelnünk, hogy ne hozzunk elhamarkodott döntéseket. Ma jobb egy kicsit óvatosabbnak lenni, átgondolni a lépéseinket és nem belemenni felesleges vitákba vagy kockázatos helyzetekben. Ha valamiben bizonytalanok vagyunk, inkább várjunk vele egy napot, és a mai üzenet legfőképpen az, hogy nagyon fontos, lassítsunk, figyeljünk jobban magunkra, és döntsünk meg fontoltan. Ezeket kaptuk a mai napra Liszkai Judittól. Köszönjük szépen a tanácsokat. Mindjárt útinfókkal folytatjuk, és bármikor jöhet majd a Sunshine 25-ös felhívó spot. Ezt követően 5-ként kell majd csörögni, tudni kell a szlogenünket, és utána pedig kíváncsi vagyok az ítélő képességedre. Előre is mindenkinek sok sikert!

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Laci Weiberét, aki megírta nekem korábban, hogy Nyíregyházán a Tiszavasvári úton mértek. Ha arra közlekedünk, akkor legyünk megfontoltak. Debrecenben pedig a héten elkezdődött a nagy felületű aszfaltozás az Epreskert utca 83 szám előtt, valamint a Dobogó utca közötti szakaszon. Itt úton folyó munkákra, forgalomkorlátozásra, valamint útszűkületre kell készülnünk. Ha egyéb infód van, akkor mindenképp várom ma délután és 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: Follow the Flow is a tőlem, ne a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és 14.53-kor pedig ráfordulunk a Sunshine 25-ös játékunkra, az ötödik telefonálót pedig azonnal kapcsolom adásban. Halló Sunshine FM, szia!
1: Hello Roli, Amanda vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Halihó, van egy szuper hírem, ötödik vagy, gratulálok! Forduljunk rá a játékunkra, az első kérdésem nem más, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene, nagyon szuper, és akkor innentől kezdve pedig átadom neked a terepet. Várom a jó hangos bumot majd valamikor.

0: És ott van, hölgyeim, uraim, gratulálok! A nyereményed pedig nem más, mint a Praktiker 25 ezer forint értékű vásárlási utalványa. Na, így kell ezt csinálni, így kell hazavinni tőlünk a napi nyereményt, valamint fontos, hogy majd a fődíj sorsolásban is részt veszel.
1: Úgy szuper, köszönöm szépen!
0: Este 6 óra után is lesz majd játék a Kívánság műsorban, a következő órában pedig a kódjáték jön. Az óránkat pedig az Empire of the Sun-nal zárjuk. Walking on the Dream. Kellemes délutánt!

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég, DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Pap László a Szemkorp debreceni működésének leállítását kezdeményezi. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Debrecen több pontján. Utolsó szakaszához ért a Svetics bérház felújítása Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debrecen polgármestere a Szemkorp gyár működésének leállítását kezdeményezi a visszatérő határérték feletti környezetszennyezés miatt. Pap László közölte, büntetőfeljelentést tesznek az ügyben, mert szerinte a környezetvédelmi szabályszegésnek büntetőjogi következményei is lehetnek. A környezetvédelmi hatóság korábban felfüggesztette a Debrecen üzem tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és félfém esetében is határérték túllépést mutattak. A mester azt mondta, már márciusban figyelmeztette a céget a szabályok betartására, a Szemkorp azonban szerinte megszegte korábbi ígéreteit. Pap László felszólította a vállalatot, hogy fejezze be debreceni tevékenységét és telepítse át a gyártást más helyszínre. Fokozott rendőri ellenőrzés indult Debrecen több forgalmas területén. A debreceni rendőrkapitányság vezetője július 1-je 0 órától augusztus 31-ei félig rendelt el az intézkedést. Az ellenőrzés a Böszörményi út, a Pesti utca, a Nyugati utca és az Erzsébet utca, a Petőfi tér, a Bessenényi utca, a Hajnal utca, a Rakovszki utca, a Nyíl utca, a Füredi út és az Egyetem Sugár út által határolt városrészeket érinti, valamint a Nagyerdei körút környékére is kiterjed. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A következő két hónapban ezért több rendőrrel lehet találkozni az érintett debreceni területeken. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni Svetics bérház felújítása. Elkezdődött az épület utcafront részének korszerűsítése. A Piac utca 43 szám alatt álló 1930 óta a belváros meghatározó látványához tartozó társasház rekonstrukciója két évvel ezelőtt indult, és most az utolsó fázisához ért. A mintegy 400 millió forintos beruházás az épített örökség felújítási program keretében valósul meg. A lakóközösség 200 millió forintos önkormányzati támogatást nyert, a fennmaradó részt a tulajdonosok biztosítják. Július 1-től Engler Ágnes a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának professzora irányítja dékánként a kar munkáját. A vezetői megbízást Keminfi Róbert leköszönő dékántól vett át, aki 9 év után hivatali ideje végén köszönt el a poszttól. Vezetése alatt évente mintegy 2700 hallgató tanult a karon, kialakult az intézeti képzési struktúra, bővült az angol nyelvű képzések köre, és nőtt az oktatók nemzetközi publikációinak a száma. Az ünnepélyes átadó eseményen Bács Zoltán rektor is részt vett, aki hangsúlyozta, a dékáni lánc nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent a közösség iránt. Engler Ágnes munkáját új dékán helyettesek és dékáni megbízottak segítik majd. 8 tehetséges diák vett részt a debreceni SC Építés Technológiai és Műszaki Szakképző Iskola formába öntött mesterség című tehetséggondozó programjában. A fiatalok az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ipar területéről érkeztek, és a tanév során szakmai tudásukat, esztétikai érzéküket és kreativitásukat is fejleszthették. A programban művészettörténeti előadások, szakmai foglalkozások, csapatépítő alkalmak és tanulmányi utak is szerepeltek, többek között a Modemben, a Bényi Galériába és a Magyar Zeneházába.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a hőségnek vége, de a zivataroknak még nem, úgyhogy juhanálunk lesz az esernyő. Délután helyenként heves zivatarok is lehetnek, felhőszakadás, égeső és szélvihar kíséretében. A maximum a 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb zenei óra a Sunshine FM-en. Bettinek köszönjük szépen a friss infókat. 3 múlt már 4 perccel, ebben az órában jön a kódjáték, az Oasis Burger Sunshine menüjét valaki megkaparinthatja, valamint jön kis kata horoszkópokkal is. Kezdünk elsőként Miley Cyrus-szal, szól az End of the World.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Dr. Véres és Verik Tamás párossal. Ugye nem bántad meg a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól. Kellemes délutánt mindenkinek, és hamarosan majd átadom a terepet Kiskatának, mert meghallgatjuk, hogy mit jósolnak így a kispéntekre a csillagok. Előtte viszont ebben az órában is játékkal folytatjuk. Hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Nincs más dolgod, mint hogyha a telefonszámodban megtalálható a kettes, akkor most küld el SMS Viber számunkra a kódjáték szót, óra végén pedig majd sorsolunk egy szerencsést, aki megkaparinthatja az Ossis Burger Sunshine menüjét. Ennyire egyszerű. Tehát a mai nyerőszám a kettes, SMS telefon Viber 20

0: Sunshine FM asztrológia.
1: David Guetta és a One Republic párosa I Don't Wanna Wait 15:37-kor. Gyorsan ráfordulunk a horoszkópokra, megérkezett hozzánk Kata. Szia!
2: Szia, Roli! Kedves Kos, a vereség, legyen szó az élet bármely területéről, mindig kellemetlen élmény, de ettől még nem kell pánikba esnie. Olyan emberek veszik körül, akik mindig ön mellett állnak. A bika alaposan gondoljon át mindent, hasznos lenne a jelenlegi helyzetet egy másik szemszögből is megvizsgálni. Rá fog jönni, hogy nem is olyan bonyolult, mint azt elsőre gondolta. Az ikrek, szenteljen kellő figyelmet a környezetében lévő embereknek, ne legyen önző és ne helyezze önmagát mások elébe. Néha az a legcélra vezetőbb, ha az ember félreáll és beismeri, ha hibázott. Ha a rák párkapcsolata korábban zátonyra futott volna, ne buslakodjon, mert egy sokkal jobb vár önre. Inkább élvezze a nyarat. Az oroszlán most kimondottan könnyen tudja kezelni a stresszt, és mivel teljesen kiegyensúlyozott, semmi nem tudja felzaklatni. Használja ki ezt a periódust, és fektessen több energiát olyan feladatokba, amiket korábban mellőzött. A szűznek ma sok feladata van, estére kellően el is fárad, ha teheti, feküdjön le korábban, mint ahogy szokott, így holnap sokkal több energiája lesz. A mérleg mentálisan és lelkileg is tökéletes egyensúlyban van, és úgy érzi, hogy semmi nem tudja kizökkenteni, azonban lélekben készüljön arra, hogy egy váratlan esemény megzavarhatja ezt a mostani harmóniát. A Skorpió néha úgy érzi, hogy az lenne a legjobb, ha mindent hátrahagyva elmenekülne, de ne feledje, minden probléma megoldható, a kulcs a kommunikáció. A nyilas minden közelgő eseményt jegyezzen fel a határidő naplójában, nehogy elfelejtsen valamit. Most eléggé szorítják a határidők, egy elfelejtett feladat vagy találkozó olyan hiba lenne, amit most nem engedhet meg magának. A bak ne bonyolódjon bele egy vitába, hogyha nincsenek meg a kellő információi a témát illetően, hiszen később ebből még gondja adódhat, jobb, ha kimarad az ilyen helyzetekből. A vízöntő legyen önmaga is, ne hagyja, hogy a környezetében lévők túlzottan befolyásolják a döntéseiben. Másnak lenni időnként egyáltalán nem rossz dolog. A halak most ne maradjon egyedül a gondolataival, beszélje meg akár a párkapcsolatát a legjobb barátjával. Biztos, hogy megértésre talál majd, és talán tanácsot is kap.
1: Köszönjük szépen a mai nyerő kód a kódjátékban a kettes, várom még a jelentkezéseket, óra végén pedig sorsolunk.
0: Sunshine FM

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Bruno Mars és az I Just Mind kiváló zenékkel pörög a csütörtöki munkaidőnk is. 16 óra mindjárt, így jönnek a friss útinfók, ezt követően Betty is érkezik majd a friss hírekkel. Viszont adós vagyok a mai kódjátékunk lezárásával. Ugye a 2-es volt a nyerőszám, és a gépbe betápláltam az összes jelentkezőt, aki jól jelentkezett, és akkor nézzük, hogy kit sorsol ki a gépünk. Grétának pedig gratulálunk, az Assis Burger Sunshine menüje a tiéd. Jó étvágyat, természetesen holnap is, majd pinteken is pörög tovább 3 és 4 óra között a kódjáték. És ahogy mondtam, most friss hírek, információk, a következő órában pedig folytatjuk. Az óránkat pedig Dessel zárjuk, jön a Young Fly-jal és az Ariával közös Pannonia, ha bármi infó van, akkor várom. 20, 3, 10.

0: se se kéri, hogy maradj. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia Roli, Nyíregyháza belterületén több helyen forgalomkorlátozás helyreállításokkal kapcsolatosan, és a Magyar Közút is több helyen dolgozott ma a Vármegye területén, főútvonalakon. Ápolás-gajalási munkálatok végeztek a 4-es főútvonalon, holnap folytatódnak a munkálatok, és Nyíregyháza belterületén a Vasvári Pál utcán továbbra is a jelzőlámpa irányításával kell számolni. A Vármegyék területén Hajdú-Biharban jelentős a forgalom, ugye a 4-es számú főút viszont a 33-as számú főútvonalon lakotelten belül és lakotelten kívül több helyen van forgalom és sebességkorlátozás, nem csak Debrecen, hanem Tiszafüred belterületén, illetve Hortobágyváros belterületén is. A 9-lyukú hídnál lassítsanak mindkét irányba sebességkorlátozás, és az előzés is korlátozva van az említett főútvonalon. További balesetmentes jó utat, viszont hallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajdúbihari nő ellen. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek. Több mint 1300 órát hiányzott az iskolából egy hajdúbihari gyerek. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Pénzmosás miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy hajdúbihari nő ellen, aki a vád szerint segítséget nyújtott ismeretlen elkövetőnek egy családból származó pénz megszerzéséhez. A nő 2024. októberében Budapesten állapodott meg két ismeretlen férfival arról, hogy 30 ezer forintért rendelkezésükre bocsátja a bank számláját. Az elkövetők még aznap telefonon banki alkalmazottnak adták ki magukat és rávettek egy sértettet, hogy távoli hozzáférés biztosító alkalmazást telepítsen a laptopjára. Így közel 5 millió forintot utaltak át a vádlott számlájára. A nő ebből 4 millió 800 ezer forintot készpénzben felvett. 30 ezeret megtartott, a többit átadta a megbízóinak. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek, a szervezet vezetését Major Csaba vett át Bognár Klára Rékától. Az elnöki lánc ünnepélyes átadására a klub évzáró eseményén került sor, a tradicionális ceremónia a folytonosságot jelképezi a szervezet életében. Az eseményen átadták a Rotary egyik legmagasabb rangú elismerését, a Paul Harris díjat is. Idén Sedlák Lajos, Tóth Csaba és Tóthné Pánya Marian részesült kitüntetésben, a közösségi munkáért, a jótékonysági projektekben való részvétel és a Rotaryban végzett szolgálatért. A debreceni szervezet a következő időszakban is folytatja helyi karitatív programjait, kiemelten a rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek támogatását. Kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatta ki egy 34 éves hajdúbihari nőt, miután 12 éves fia 3 év alatt összesen 1341 órát hiányzott az iskolából. A rendőrség tájékoztatása szerint a kirívóan sok hiányzást a pedagógusok jelezték a gyámügyi osztálynak, majd az ügy a rendőrséghez került. A nyomozás során kiderült, hogy a fiú nem önszántából maradt távol ilyen gyakran az iskolától. A rendőrség szerint az anya tudott a hiányzásokról, sőt több esetben ő marasztalta otthon a gyereket, segítsen neki a kisebb testvérek körüli teendőkben. A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az ügyészségnek. Két hónapra lezárták Debrecenben a Malom Park busz megállót útépítési munkák miatt. A DKV tájékoztatása szerint július 1-én szerdától egészen augusztus 31-én hétfőn üzemzárásig érvényben van a változás. A lezárás a nagyállomás, a Júlia terep és a Zégner tér irányába közlekedő járatokat érinti. Ez alatt a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok, valamint a 971-es és 973-as éjszakai járatok nem az eredeti Malom Park megállóban állnak meg. Több zöld területet, árnyékos pihenőhelyet és padot szeretnének az egyetem térre azok, akik kitöltötték a debreceni egyetem kérdőívét. A felmérésben több mint 7550-en vettek részt, a válaszadók csak nem 90%-a pedig fontosnak tartja a park felújítását. A legnagyobb igény a füves területek növelésére, a kényelmesebb ülőhelyek kialakítására, a vízmedencék és a szökőkút további működtetésére, valamint a járhatóbb burkolatra mutatkozott. A jelenlegi gyöngykavicsos felületet a többség nem tartaná meg, főként a babakocsis, kerékpáros és akadálymentes közlekedés nehézségei miatt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: És térségünkben kettős fronti hatás várható, így nehéz nappára frontérzékenyekre fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődött, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 16 múlt 4 perccel, kellemes csütörtök délutánt mindenkinek, sokan lecsaptuk a monitort, befejeztük már a munkát, sokan viszont dolgozunk, ha bármi infó van, akkor várom a továbbiakban is, 20-3-16-3000. Kezdünk elsőként egy sírennel, már is pörög a szafar.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Ed Sheeran és a Sephora Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, további klassz délutánt mindenkinek, 4 múlt már mindjárt 8 perccel, és rögtön közlekedési információkkal folytatjuk. Valaki pedig már a vonalban várakozik, Halió Sunshine FM.
1: Hello, Roli, Zsuzsi vagyok. Gyors info, így 4 óra után. Nyíregyházán, a Kert utcán most láttam elhaladni a civil rendőrautót, szerintem mérnek. Legyen mindenki óvatos.
0: Köszönjük szépen, Debrecenben pedig a Mikepércsi úton mértek korábban, érdemes majd arra is csak megfontoltsággal közlekedni. Ha egyéb infód van, akkor várom 0620 316 3000.

A Nyulevel Empire és Wolfgati párosra, ez volt a Nem elég a Sunshine, a Femen további klassz délutánt mindenkinek, hamarosan majd ráfordulunk a legfontosabb útinfókra is, viszont aki esetleg imádja a muffinokat, nagyon fontos, hogy fémdarabok lehetséges jelenléte miatt visszahívták a Ferrero 2027. május 8-ai minőségmegőrzési idejű Nutella muffinokat. A Nébik tájékoztatása szerint a terméket nem szabad elfogyasztanunk, aki vásárolt belőle, vigye vissza abba az üzletben, ahonnan vásárolta, vagy esetleg forduljon a Ferrero Magyarország Kft.-hez. A visszahívás egyébként Magyarország mellett több európai országot is érint, ezzel kapcsolatban további információkat mindenképp érdemes majd elolvasni a sunshine.hu-n. Ha bármi infó van, akkor természetesen ma is várom egészen este 8-ig 20 3 16 3000. A következő percekben pedig Shawn Mendes énekel.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Sokszor hangoztatjuk, hogy a csütörtök az egyik ilyen baleseti gócpont nap. A mai délutánon is sajnos több baleset történt, így legyünk körültekintőek. Köszönöm szépen Feca Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Símai úton találkozott a hatóságokkal. Érdemes arra is csak megfontoltan közlekedni. Debrecenben pedig korábban a Petőfi téren látták a rendőröket munkálkodni. Ha egyéb infókkal tudod segíteni a délutánunkat, akkor mindenki kép várom majd 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Jackie Chan. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Újabb három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első köre. 21 órától Spanyolország és Ausztria csap össze a nyolcad döntőbe jutásért. A spanyolok veretlenül és kapott gól nélkül jutottak tovább a csoportból, de eddig a támadójátékuk elmaradt a várakozástól. A zöldfoki szigetek elleni gól nélküli döntetlennel kezdtek, majd 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, végül 1-0-ra Uruguayt. A válogatott ugyanakkor már 34 mérkőzés óta veretlen, ami nemzeti csapatok között sportági rekord. A támadósorban sérülések is nehezítik a helyzetet, így több kulcsjátékos szereplése is kérdéses. Ausztria a címvédő Argentina mögött másodikként jutott tovább a csoportjából, Jordániát legyőzte, Algériával pedig 3-3-os döntetlent játszott. A győztes hétfőn a portugál-horvát párharc továbbjutójával találkozik. Ez a párharc hajnali 1 órakor kezdődik, és ez a nap rangadója. A találkozó egyik legnagyobb érdekessége, hogy két aranylabdás klasszis, Cristiano Ronaldo és Luka Modric néz farkas szemet egymással. Mindketten pályafutásuk utolsó világbajnokságát játsszák, korábban 6 éven át csapattársak voltak a Real Madridban, ahol többek között 4 bajnokok ligáját nyertek együtt. Ronaldo eddig 2 gólt szerzett a tornán, míg Modric mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett. A portugálok 5, a horvátok 6 ponttal zárták a csoportkört, a továbbjutó pedig, ahogy azt már említettük, a spanyol-osztrák mérkőzés győztesével találkozik majd. Pénteken magyar idő szerint hajnali 5 órakor Svájc és Algéria zárja a játéknapot. Az észak-afrikaiakat irányító Vladimir Petkovic 7 éven át volt a svájci szövetségi kapitány. Algéria Argentinától vereséget szenvedett, Jordániát legyőzte, majd Ausztriával döntetlent játszva jutott tovább. A csapat vezére Riyad Mahrez, aki 2 gólt és 1 gólpasszt jegyzett a csoportkörben. Svájc Katar ellen döntetlennel kezdett, majd Bosznia-Hercegovinát és Kanadát is legyőzte. A svájciaknál a rutinos Manuel Akanji és Granit Xhaka mellett a 20 éves Johan Manzambi eddig 3 góllal hívta fel magára a figyelmet. A párharc győztese a legjobb 16 között Kolumbiával vagy Gánával találkozik. A mérkőzések végeredményeivel és összefoglalójával holnap reggel jövünk természetesen.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's Shape & Body-tól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on now! Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Továbbra sem készült el a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének javítása. Lopás miatt nyomoznak a Pocsai tüzép ügyében. Munkatársa adataival kötött TV előfizetést egy komádi férfi. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A módosított határidőre sem fejeződött be a debreceni Faragtár utcai felüljáró lezárt lépcsőnek javítása, de a munkálatok már elkezdődtek. A két érintett lépcső hónapok óta nem használható. A Magyar Közút korábbi tájékoztatása szerint a téli időjárás, az intenzív súzás és a fagyási olvadási ciklusok jelentősen rontották a beton lépcsők állapotát. A kivitelezés eredeti határideje április 30-a volt, ezt később június 30-ára módosították, de a munka addig sem készült el. A helyszínen az egyik lépcsőnél már hetek óta dolgoznak, a másiknál viszont csak most indult a javítás. Az új betonelemek még készülnek, ezeket várhatóan daruval emelik majd a helyükre. A két lépcső rendbetétele bruttó 6 millió 763 ezer forintba kerül. Lopás miatt indított eljárást a Berettyújfalui rendőrkapitányság egy Pocsai tüzében történt bűncselekmény ügyében. Sajtóinformációk szerint június 25-ére csütörtök reggelre víradóan pénzt vittek el a német tüzép és vasműszaki bolt telephelyéről. A vállalkozás vezetője megerősítette, hogy az eset valóban megtörtént, és tájékoztatása szerint az ott tartózkodó őrt megfenyegették, aki ezt követően elhagyta a helyszínt. A rendőrség annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, ezért egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást. Arról sem közöltek részleteket, hogy pontosan hogyan történt a lopás, illetve van-e már gyanúsítottja az ügynek. Csalás és személyes adattal visszaélés miatt kell felelni egy komádi férfinak, aki a Vácelin munkatársa adataival kötött televíziós előfizetést. A Beletyújfalui járási ügyészség vádirata alapján a férfi még 2021-ben egy szarvasmarha telepen végzett közös munka során szerezte meg kollégája személyes adatait. Később 2023. januárjában saját komádi otthonából interneten keresztül televíziós szolgáltatásra szerződött, de a szerződés kötéskor nem a saját, hanem munkatársa adatait és személyi igazolvány számát adta meg. A számlákat nem fizették, ezért a szolgáltató a közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtási eljárást indított a sértett ellen. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a kár megtérítését indítványozta. Szerződést hosszabbított a Deac fiatal jégkoron kapusa Antek Tamás. A 22 éves hálóőr tavaly nyáron tért vissza Debrecenbe 2,5 év svédországi légióskodás után. Az előző idényben több sorozatban is bizonyíthatott. Az Este Ligában 3 mérkőzésen kapott szerepet, ahol 90,77%-os védési hatékonysággal zárt. Az Andersen Ligában 7 találkozón 91%-ot hozott. Antek Tamás úgy fogalmazott, jól érzi magát a klubnál, motiválja, hogy saját neve elő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A következő szezonban több játék lehetőségre, minél több győzelemre, valamint sikeres debreceni szereplésre készül. Több debreceni városrészben is optikai hálózatfejlesztés végez a Magyar Telekom, a munkák miatt azonban lakossági panaszok is érkeztek. Az Akadémia és a Bán Imre utcákban nemrég kezdődött el az augusztus végéig tartó kivitelezés, több helyen munkagödrök és kábelfektetési munkák nehezítik a közlekedést. Egy helyi lakos a civil hírnek azt jelezte, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást, miközben az ingatlanok előtti munkák időnként a ki- és a bejutást is megnehezítik. A Telekom tájékoztatása szerint Debrecen számos pontján vagy indul jelentős optikai fejlesztés, amely gyorsabb és stabilabb internet kapcsolatot biztosít.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Pénteken egy újabb hidegfront hatására városunkban is sokfelé marad a szeles idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Fantasztikus délutánt, jó mutat, jó munkát kívánok mindenkinek, 5 múlt már 4 perccel, Bettinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. Ebben az órában is hozom a kiváló zenéket, 6 óra után pedig kívánság műsor jön, most pedig kezdünk elsőként Loi sikerével, pörög a Get Lucky elsőként.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Pénzügyi percekkel folytatjuk a Sunshine FM-en. Az a mai témánk, hogy bankkártya vagy készpénz, melyik a biztonságosabb és olcsóbb megoldás külföldön. Erről beszélgetünk a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével, Szabó Katalinnal.
3: Ma már nagyon kevés az az elfogadó hely, ahol nem lehet kártyával fizetni, nem véletlenül. A bankkártya mindig kéznél van, főleg digitalizált formában, legtöbbször díjmentes a vásárlás is, de ez pénzintézetenként, sőt akár számlánként is változtat. De ha bármi gond adódik, a tranzakció nyomon követhető, a kártya letiltható, az adott tranzakció akár meg is reklamálható az elfogadó helynél, vagy a pénzintézet közreműködésével is. Nem utolsó sorban nem kell nagyobb mennyiségű készpénzt magunknál tartani. Egy kevés készpénz nem árt, hogyha van nálunk, vagy ide a parkolásra, különösen, hogyha ismeretlen helyre megyünk, ahol nem biztos, hogy mindenhol van terminál, vagy elfogadják az adott kártyát, de az előre tervezett kiadásokat, vagy nagyobb tételeket célszerű kártyával fizetni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy kell szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetés? Sok, több százezres?
5: Várjál, hogy írták. Azt, hogy félmillió forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok.
4: Ez a legjobb.
5: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
4: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
5: Hát de folytatom. Hát, Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezeket nem tudjuk szavakba jönteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Programajánlókkal folytatjuk már is a Sunshine FM-en. Megérkezett hozzánk Kiskata. Szia!
3: Szia, Roli! Készülj fel, mert július 17-én és 18-án Debrecen belvárosában még a falakból is dallamok fognak folyni, ugyanis érkezik a 6. utcazene napok. Két nap alatt több mint 50 zenész és formáció foglalja el a hal közt, a Dósanádor teret és a Nagy Templom környékét, szóval ha csak egy kifliért ugrasz le a boltba, akkor is jó eséllyel egy akusztikus koncert közepén találod magad. A belépő garantáltan 0 forint, neked csak a jó kedvedet és a ritmusérzékedet kell magaddal hoznod a belvárosi aszfalt szaggató bulira. Eke Máté és a Kurucok július 9-én és 12-én este 8:30-kor elfoglalják a Sóstói Múzeumfalut, hogy a Mandala nyár keretében végre musical vonalon is jól ellássák a labancok baját. A tenkes kapitány a legendás történetét most látványos kalandmusicalként kapod meg a skanzen közepén. Szóval lesz itt kartcsörtetés, kuruc virtus és persze főbemászó dallamok. Ha látni akarod, hogyan kap ki Eberstein ezredes dalolva is, ott a helyed. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, minden további programtipp pedig a sunshine.hu megtalálható.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Ilyen zenékre együtt dobban a szívünk, itt a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk, véget ért a délutáni műszak, viszont ezen a héten én vagyok Glac Nori magyar hangja, így a következő 2 órában is majd én teljesítem a zenei kéréseket, üzeneteket, így várom majd, akár SMS-en, Viberen, de akár be is csöröghetsz hozzám 0620 316 3000. Egy tuti, hogy elsőként majd Kamraddal kezdünk, én a Be Mine a hírek után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Ír nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Drágultak a lakossági bankszámlák díjai. Rendszer szintű túlárazást lát a közbeszerzésekben az integritáshatóság. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Július 1-től több banknál is emelkedtek a lakossági számlák díjai, miután június végén lejárt a másfél éves díjemelési moratórium. A bankok többsége most érvényesíti a tavalyi inflációt, így több pénzintézetnél 4,4%-os vagy ahhoz közeli drágulás jöhet. Van azonban olyan bank és számlacsomag, ahol ennél nagyobb, akár 8% feletti emelésre is számítani lehet. A változást az ügyfelek várhatóan nem a júliusi, hanem az augusztusban érkező számla kivonaton látják majd először. A törvényben garantált alapszámla havidíja nem az inflációhoz, hanem a minimálbérhez kötött, ezért annak felső határa idén 1454 forint lehet. Más díjaknál viszont ott is megjelenhet az emelés. Rendszer szintű túlárazást, gyenge versenyt és visszatérő nyerteseket azonosított a hazai közbeszerzésekben az Integritás Hatóság 2025-ös összefoglaló jelentése. A hatóság szerint a teljes közbeszerzési rendszer átfogó reformjára lenne szükség, mert sok esetben összeszokott pályázók indulnak együtt, miközben a legnagyobb állami beszerzések egy része nem elég átlátható. A jelentés alapján a teljes közbeszerzési állomány 3%-a több mint 300 milliárd forint mögött magántőke alapú köthető, nehezen átlátható tulajdonési kör áll. A túlárazás főként az építési beruházásoknál, a kőolajtermékeknél és az energiaforrásoknál volt jelentős. Az Integritás Hatóság szerint a 10 milliárd forint feletti építési beruházásoknál különösen magas korrupciós kockázat látható, az egy ajánlatos eljárások aránya pedig ismét közel 20%-ra emelkedett. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek tavaly Szijjártó Péter hivatali magánrepülései, erről Velkei György László külügyi államtitkár írt közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a minisztériumi átvilágítás során derült ki, hogy a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben összesen 19 alkalommal bérelt magángépet hivatalos utakhoz. A közzétett adatok alapján ezek teljes költsége 2 milliárd 36 millió forint volt. A listán többek között brüsszeli, londoni, New York-i, washingtoni, tokiói, mexikóváros és közel-keleti utak is szerepelnek. Velkei György László szerint az összeg csak a külön gépek bérlését tartalmazza, a szállás és egyéb kiadások ezen felül jelentkezhettek. A bejegyzés szerint a magánrepülések engedélyezését maga Szijjártó Péter hagyhatta jóvá. Július 1-ével életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. A szabályozás alapján már nem lehet újonnan forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, valamint azokat a papírpoharakat sem, amelyek műanyag bevonata meghaladja 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és fedelére is vonatkozik. A vendéglátóhelyek a már meglévő készleteket még felhasználhatják, de azok kifogyása után többször használatos poharakkal vagy alacsonyabb műanyag tartalmú papírpoharakkal kell helyettesíteniük az eddig használt termékeket. Az egyszer használatos műanyag termékek többségét már 2021-ben betiltották, a poharak azonban többször kaptak haladékot. A vendéglátós szakmai szervezetek korábban újabb hosszabbítást kértek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 413, az eurót 356, a svájci frankot 385, az amerikai dollárt 312 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Fucsovics Márton négyszedben legyőzte a 16. helyen kiemelt amerikai Leonard Tint, így bejutott a harmadik fordulóba a wimbledoni teniszbajnokságon. A 34 éves magyar játékos az első körben egy órát sem töltött a pályán, miután ellenfele a francia ássérülés miatt feladta a hétfői találkozójukat. Ezúttal viszont jóval komolyabb feladat állt előtte, és ezt bizonyította, hogy már a nyitószet is 70 percig tartott. A világranglistán 76. nyíregyházi Fucsovics Márton először találkozott az ATP rangsorban 17. Tinnel, és remekül kezdte a mérkőzést, majd a fordulatos találkozót 3 óra 41 perc elteltével le is zárta. A harmadik fordulóban a nem sokkal korábban Marozsán Fábiánt búcsúztató 22. kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokina következik. Két a DVSC-ben nevelkedett játékossal erősíti keretét a Deac labdarúgó csapata. A középpályás Marusztyák Jan és a támadó Bökönyi Martin is a fekete-fehéreknél készül a 2026-27-es szezonra. Marusztyák Jan 2012-ben Ukrajnából érkezett Tarpára, ahol 4 szezon töltött, majd a Debreceni labdarúgó akadémián nevelkedett tovább. 2016-ban már profi szerződést kapott a DVSC-től. A 24 éves középpályás 2022 tavaszától 25 nyaráig a Karcak csapatát erősítette, részese volt az NB2-be jutásnak. A 20 éves csatár Bökönyi Martin a kezdetektől a Loki utánpótlásában pallérozódott. A DVSC első keretével is készült, sőt tavaly nyáron az NB1-es csapat ausztriai edzőtáborába is elutazott. Az előző szezon első felét a DVSC második csapatában kezdte, majd tavasszal a Tiszafüred gárdájában játszott. A szezonban 30 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 9 gólt szerzett. Nemzetközi utánpótlás atlétikai versenyt rendeznek a hétvégén Nyíregyházán. A magyar csapat mellett cseh és szlovák sportolók érkeznek az atlétikai centrumba. A felnőttek közül Helebrant Máté és Kerekes Dóra már az Európa-bajnokságra készül, és a sportcentrumnál bíznak abban, hogy Szikszai Róbert és Kászabó Gabriella is ott lehet a kontinens tornán. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Térségünkben kettős fronti hatás várható, így nehéz nappára frontérzékenyekre fejfájás, migrén-görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődött, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 6 óra után járunk, jó pár perccel indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsor ma velem Kondor Rolanddal. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620 316 3000. A következő 2 óra csak rólatok szól, kezdünk elsőként Kamraddal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Szia, és Sean Paul párosom, az élő két órás esti kívánság műsorban. Hello mindenkinek, várom a zenei kéréseket, üzeneteket egy jó call center-esként. Ma is egymás után válogatom őket, valaki pedig már a vonalban várakozik. Szia, Sunshine FM.
1: Szia, Roni.
0: Hello, kinek üzenjünk a következő percekben?
1: Szeretnék kérni a páromnak, Verának egy számot, és szeretném neki üzenni, hogy nekem ő a legfontosabb a világon, és nagyon várom ez az első közös nyaralásunkat.
0: Legyen így, köszönöm, hogy csörögtél. Ray érkezik itt az élő két órás esti kívánságműsorban. Where is my husband?
1: Sunshine FM, csak jó zene.

0: pincák és közterek.
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Újabb három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első köre. 21 órától Spanyolország és Ausztria csap össze a nyolcad döntőbe jutásért. A spanyolok veretlenül és kapott gól nélkül jutottak tovább a csoportból, de eddig a támadójátékuk elmaradt a várakozástól. A zöldfoki szigetek elleni gól nélküli döntetlennel kezdtek, majd 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, végül 1-0-ra Uruguayt. A válogatott ugyanakkor már 34 mérkőzés óta veretlen, ami nemzeti csapatok között sportági rekord. A támadósorban sérülések is nehezítik a helyzetet, így több kulcsjátékos szereplése is kérdéses. Ausztria a címvédő Argentina mögött másodikként jutott tovább a csoportjából, Jordániát legyőzte, Algériával pedig 3-3-os döntetlent játszott. A győztes hétfőn a portugál-horvát párharc továbbjutójával találkozik. Ez a párharc hajnali 1 órakor kezdődik, és ez a nap rangadója. A találkozó egyik legnagyobb érdekessége, hogy két aranylabdás klasszis, Cristiano Ronaldo és Luka Modric néz farkas szemet egymással. Mindketten pályafutásuk utolsó világbajnokságát játsszák, korábban 6

0: Kínos Manuel Akanji és Granit Xhaka mellett a 20 éves Johan Manzambi eddig 3 góllal hívta fel magára a figyelmet. A párharc győztese a legjobb 16 között Kolumbiával vagy Gánával találkozik. A mérkőzések végeredményeivel és összefoglalójával holnap reggel jövünk természetesen.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

fantasztikus zenékkel pörög a csütörtök este is a Sunshine FM-en. 7 órához érkeztünk, így jönnek a legfontosabb hírek Betty jó voltából, viszont a következő órában is várom a zenei kéréseket, üzeneteket, mert tovább pörög az esti kívánság műsor 0620 316 3000. Időjárás tekintetében holnap is 27-28 fok lesz majd, de Betty a pontosabb infókat mondja mindjárt. A következő óránkat elsőként pedig Ray Daltonnal indítjuk, Blood Running a legfrissebb infókat követően.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Drágultak a lakossági bankszámlák díjai. Rendszer szintű túlárazást lát a közbeszerzésekben az integritás hatóság. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Július 1-től több banknál is emelkedtek a lakossági számlák díjai, miután június végén lejárt a másfél éves díjemelési moratórium. A bankok többsége most érvényesíti a tavalyi inflációt, így több pénzintézetnél 4,4%-os vagy ahhoz közeli drágulás jöhet. Van azonban olyan bank és számlacsomag, ahol ennél nagyobb, akár 8% feletti emelésre is számítani lehet. A változást az ügyfelek várhatóan nem a júliusi, hanem az augusztusban érkező számla kivonaton látják majd először. A törvényben garantált alapszámla havidíja nem az inflációhoz, hanem a minimálbérhez kötött, ezért annak felső határa idén 1454 forint lehet. Más díjaknál viszont ott is megjelenhet az emelés. Rendszer szintű túlárazást, gyenge versenyt és visszatérő nyerteseket azonosított a hazai közbeszerzésekben az Integritás Hatóság 2025-ös összefoglaló jelentése. A hatóság szerint a teljes közbeszerzési rendszer átfogó reformjára lenne szükség, mert sok esetben összeszokott pályázók indulnak együtt, miközben a legnagyobb állami beszerzések egy része nem elég átlátható. A jelentés alapján a teljes közbeszerzési állomány 3%-a több mint 300 milliárd forint mögött magántőke alapú köthető, nehezen átlátható tulajdonési kör áll. A túlárazás főként az építési beruházásoknál, a kőolajtermékeknél és az energiaforrásoknál volt jelentős. Az Integritás Hatóság szerint a 10 milliárd forint feletti építési beruházásoknál különösen magas korrupciós kockázat látható, az egy ajánlatos eljárások aránya pedig ismét közel 20%-ra emelkedett. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek tavaly Szijjártó Péter hivatali magánrepülései, erről Velkei György László külügyi államtitkár írt közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a minisztériumi átvilágítás során derült ki, hogy a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben összesen 19 alkalommal bérelt magángépet hivatalos utakhoz. A közzétett adatok alapján ezek teljes költsége 2 milliárd 36 millió forint volt. A listán többek között brüsszeli, londoni, New York-i, washingtoni, tokiói, Mexikó város és közel-keleti utak is szerepelnek. Velkei György László szerint az összeg csak a külön gépek bérlését tartalmazza, a szállás és egyéb kiadások ezen felül jelentkezhettek. A bejegyzés szerint a magánrepülések engedélyezését maga Szijjártó Péter hagyhatta jóvá. Július 1-ével életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. A szabályozás alapján már nem lehet újonnan forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, valamint azokat a papírpoharakat sem, amelyek műanyag bevonata meghaladja 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és fedelére is vonatkozik. A vendéglátóhelyek a már meglévő készleteket még felhasználhatják, de azok kifogyása után többször használatos poharakkal vagy alacsonyabb műanyagtartalmú papírpoharakkal kell helyettesíteniük az eddig használt termékeket. Az egyszer használatos műanyag termékek többségét már 2021-ben betiltották, a poharak azonban többször kaptak haladékot. A vendéglátós szakmai szervezetek korábban újabb hosszabbítást kértek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben pénteken egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati északi szelet élénk erős viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 7:03 pörög tovább az élő esti kívánság műsor, így kispinteken is hozom ebben az órában is a kiváló zenéket, a programajánlókat, várom a zenei üzeneteket 0620-316-3000.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Rózsa Magdén és a nyári zápor a Sunshine FM-en. Ez továbbra is az esti kívánság műsor. Hello mindenkinek a stúdióban, Kondor Roland, és a következő percekben érkezik a Bumble, valaki pedig már a vonalban. Halihó Sunshine FM.
1: Szia Roli, szeretnék kérni egy üzenét a barátnőmnek, Petrának. Üzenem neki, hogy mindennél jobban szeretem.
0: Alex Kenji érkezik, és a Bumble, ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól.
1: Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Programajánlókkal folytatjuk már is a Sunshine FM-en. Megérkezett hozzánk Kiskata. Szia!
2: Szia, Roli! Készülj fel, mert július 17-én és 18-án Debrecen belvárosában még a falakból is dallamok fognak folyni, ugyanis érkezik a 6. utcazene napok. Két nap alatt több mint 50 zenész és formáció foglalja el a hal közt, a Dósanádor teret és a Nagy Templom környékét, szóval ha csak egy kifliért ugrasz le a boltba, akkor is jó eséllyel egy akusztikus koncert közepén találod magad. A belépő garantáltan 0 forint, neked csak a jó kedvedet és a ritmusérzékedet kell magaddal hoznod a belvárosi aszfalt szaggató bulira. Eke Máté és a Kurucok július 9-én és 12-én este 8:30-kor elfoglalják a Sóstói Múzeumfalut, hogy a Mandala nyár keretében végre musical vonalon is jól ellássák a labancok baját. A tenkes kapitány a legendás történetét most látványos kalandmusicalként kapod meg a skanzen közepén. Szóval lesz itt kartcsörtetés, kuruc virtus és persze fülbemászó dallamok. Ha látni akarod, hogyan kap ki Eberstein ezredes dalolva is, ott a helyed. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük, minden további program, tipp pedig a sunshine.hu megtalálható.

0: Ez volt a Drive a Sunshine, a Femennelunk csak jó zene szól, és 8 órához érkeztünk, így véget ért a mai 2 órás esti kívánság műsor. Viszont pár perccel ezelőtt elhangzott a Sunshine 25-ös játékunk felhívó spotja, az 5. telefonálót pedig azonnal kapcsolom adásba. Halihó, Sunshine FM.
1: Hello, Roli, Feca vagyok, és erre a 25-ös játékra szeretnék jelentkezni.
0: Feca, a legjobb helyen jársz, itt kell valójában jelentkezni, és van egy jó hírem, mert 5. vagy, gratulálok! Első körben arra lennék kíváncsi, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene, nagyon szuper vagy, és akkor innentől kezdve pedig átadom neked a terepet, indul a visszaszámlálás, és várok majd egy jó hangos bumbum.

0: Ojaj, hát na ez kicsit hamarabb volt, nagyon sajnálom, de Feca a Sunshine 25-ös kiemelt egyedi ajándékcsomagot tiéd, így remélem, hogy vigazdíjként ez is megfelel majd neked, valamint nagyon fontos, hogy a fődíj sorsolásban te is részt veszel, így mindegyik főnyereményért harcba szállhatsz majd. További infók a sunshine.hu-n is, természetesen holnap reggel is majd Balog Béláéknál lesz játék, így érdemes majd fülelni. Én pedig pihentető kellemes estét kívánok, mi holnap 2-kor folytatjuk majd, most pedig gyorsan visszarepülünk ma reggelre.
1: Ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
2: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
1: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
3: De hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a 3/4-ből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
4: Én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt én ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
3: Igen. Oda a füvet. Meglacsolta vele a füvet.
4: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki. Uh-huh. Tehát akkor ergo olyan nagy
3: következtetés
4: nem
3: volt. Kevés volt benne az algaölő.
4: Így van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
3: Igen, de egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne a igazi magyar férfi ember, nem azonnal augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
4: Hanem november közepén
3: így van. Figyelj már kis jég van a tetején, nem kéne már ezt leengedni, na jól van, menjünk, de már szép zöld színű, már bealgásodott.
4: Mikor az asszony egész nap csesztet, hónapokon keresztül, hogy nem akarod elpakolni, de most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van, jó van, hagyjál már, és akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt, hogy még nem pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
3: Járt nálatok a feleségem? Na hát, vagy minden asszony minden. Ilyen?
4: Vagy az enyém járt nálatok?
3: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzel ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
4: és akkor tudod így... összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
3: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy a kell szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetés? Sok, több százezres?
4: Várjál, hogy írták. Azt, hogy valami... 500 000 forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok...
3: Na ez a legjobb.
4: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
3: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
4: Hát de folytatom. Hát, Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Hamisított nyilvántartások miatt bocsátotta dolgozókat a BKK. Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek. A médián szerint tovább nőtt a tiszaelőnye a Fidesszel szemben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Belső vizsgálat után elbocsátott több munkavállalót a BKK, miután a cég szerint dolgozók munkaidő nyilvántartásokat, menetleveleket és jegyzőkönyveket módosítottak azért, hogy magasabb pótlékhoz jussanak. A társaság tájékoztatása alapján az érintettek több ellenőrzést tüntettek fel a dokumentumokban, mint amennyit ténylegesen elvégeztek. A visszaélésekről májusban tájékoztatták a BKK közép és felső vezetését. Ezt követően indult belső ellenőrzés és vállalatbiztonsági vizsgálat. A BKK szerint a szabálytalanságok a közvetlen felettes tudtával és támogatásával történtek, de a további vezetők tudta nélkül. Az érintett szakterületi vezetőt felfüggesztették, majd megszüntették a jogviszonyát. Az ügyben további munkáltatói, polgári vagy akár büntető jogi következmények is jöhetnek. Július 6-ára és 7-ére újabb rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az indítvány szerint az országgyűlés két nap alatt összesen 7 javaslatot tárgyalhat. Napirendre kerülhet többek között a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakítása, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelhatályon kívül helyezése, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomag is. A miniszter indoklása szerint a javaslat a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, valamint az uniós források felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek megteremtését szolgálják. Rendkívüli ülésre azért van szükség, mert a parlament tavaszi ülésszaka már lezárult. Tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz-KDNP között a Medián júniusi közvéleménykutatása szerint, amelyet a HVG közölt. A felmérés alapján a teljes népességen belül a Tisza támogatottsága 60%-on áll, míg a Fideszé 18%-on. A választani tudó körében 71%-ot mértek a kormánypártnak, a választani tudó biztos szavazók között pedig 73%-ot, miközben a Fidesz mindkét csoportban 21%-on áll. A kutatás szerint a Fidesz nem csak kevesebb támogatottságot tudhat maga mögött, hanem a párt iránti elkötelezettség is gyengült. A Medián szerint a válaszadók 63%-a állította, hogy az áprilisi választáson a Tisza pártra szavazott. Csalás büntette miatt állt bíróság elé Terpes polgármestere, aki az ügyészség szerint több alkalommal is olcsóbb termékkódját használta egy egri áruház önkiszolgáló kasszájánál. Bujáki Ferenc a vád alapján a banán trükként ismert módszert alkalmazta, a megvásárolni kívánt áruk helyett sárgarépa kódját húzta le. A férfi 2026. februárjától összesen 6 alkalommal járt el így, játékok, élelmiszerek és technikai cikkek esetében. Az információs rendszer felhasználásával okozott kár meghaladta 100 000 forintot, ebből közel 50 000 forint térült meg. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint a kár megtérítését kérte. A járás bírósági ítélete jogerőre emelkedett.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben a pollen terhelés kismértékben, de csökkent, fellélegezhetnek az allergiások, ugyanakkor kettős ronti hatásban van részünk. A hőség ugyan jelentősen mérséklődött, de nagy a füllettség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. A maximumok a folytatásban 26-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.